megy, már 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát, az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio 1.hu-n egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet méghozzá, Maná, Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrené a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eleménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

0: az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a rádió egy hallgatók nagy számukra. Ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is. Közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis van ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok.

0: igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió egyben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül és közte az újdonságok. Ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

hatásra került. Egy TikTok trendnek köszönhetően ez a Training Season, amit egyébként még ebben az órában hozni fogok, viszont nagyon érdekesek ezek a nagy visszatérések. Viszont hát a TikTok trendeknél talán egyen fontosabb, hogy jó képet és korrekt, aktuális képet kapjunk arról, hogy milyen dalt szeretünk, az azt, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a Rádió 1 Top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail Exet és a Sugar Daddy, amit

az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni, mindent, ami benne van. Ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része a történelemnek a vértanúk emlékezete. Erről Herman Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke beszél.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is, részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Még több mint 32 ezer zöldrend számot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, ezt a miniszterelnök jelentette be. Pedro Sánchez azt mondta, az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak, ezért döntött így. A voksolást november végére írhatják ki. Az optogenetika kifejlesztéséért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj három tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd. Csütörtökön egy hideg front érkezik, napközben feltámad a szél és viharos lökések jönnek délután. A Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. Pénteken ugyan változékony időnk lesz, még maradnak a 20 fok fölötti csúcsértékek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perce Bruno és Renáta névnapon. Szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás. Október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel. Az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal. Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot rá, nem egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
0: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizsral turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: Két tang, azt meg lehet fordítani, az cső.
1: Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereked az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom... Milyen...
1: A csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent. Meg gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szóval gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint a názának lennék nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen, és ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus. De hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra a tudszadat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: de is tudsz ülni néha.
1: Egy kicsit
3: beülsz. Meg van már a áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szál póló
1: van. Egyébként ez így van.
2: Tehát,
1: ez is benne van, hogy ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
2: Igen, és az összes többit. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben. Vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt, azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyűje, és a pótjáték.
2: Hogy inkább a ruha.
1: És a ruha.
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerős?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal fontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra.
3: Igen.
1: Nem, arra, hogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cucca jövünk haza, írja Gábor.
3: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ah. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol milyen cukit.
2: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem találtatok már őt.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hat mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint egy gulós bőrönd, minden irányba. Van lila is, nekem
1: mit
3: meg
1: aranyszín. Tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy két
1: ágú,
3: egy három ágú, egy
1: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: mérete, mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
1: Jó, hát most, oké,
3: de... Nem, ugyanaz, mint amikor nem lehet nevenni egy nélőn zatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló zatyor.
3: valaki a készlagra készül ilyesmivel. Teljesen mindegy. Szóval sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni.
2: Jó lesz valami.
3: De legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom, 4 óra balatonozásra két táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz, 4 óra alatt két táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfiak, ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtak. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre két autó, két utánfutóval készülünk, úgyhogy ketten vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzánk nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi az utcokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapul.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. Ha meg az nagy kezd lenne neki, de akkor kocsival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, de mi az a tárgy?
3: Almot nem viszünk magunkat, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mert itt hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Hát nem így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsakú.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár ütött, igen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz. Tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3-20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Puffogtak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy, arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Igen. Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fog futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmond, most lerántom a leplet. Nagy a pofája. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs. De aki azt gondolja, nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódik ott, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ilyenek mind benne
3: vannak. Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Igen, simán.
2: Hát jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni. Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy letörös a dolgom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mind nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenki ilyen kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen nem van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jelen. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? De tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kis élőzenek, egy ményomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor van. Megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocs,
1: nem vagyok pakolva.
3: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, már csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, van minden nálam.
1: Hogy minden ott van. Lehet, igen. Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakolanyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, hogy mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja René. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valami ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor viszünk mosógépet,
1: igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg, nem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
1: Ha, igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez is megtörtént, igen. Igen.
3: Voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt
3: még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hátkorancok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom.
1: Az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát, hogy elviszi egy komplet garnitúrát,
2: tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
3: Én abban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél pár
3: lát. Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval, hogy szerintem azért vannak
2: jó,
3: úrra.
2: De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: Nem,
1: nagyon
3: de volt időszak, amikor elgondolgott egy lakóautón. Talán csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra, nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzölőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen, igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjem ne szokott lenni.
1: Van nála víz magával? Vagy ilyen kéz,
3: hát kézöltötlenítő? Kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. A, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Ő betámaszt, én tartom, ő oldalról, hogy és akkor minden ebben
1: van. Azt a mindenki. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
3: Egy fokkal komolyabb.
1: Mennyire szorong, te jó Isten.
3: Péter azzal kezdve belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ah, tudjátok ezt a külső
2: az házat. Elején a műanyagot?
3: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ERSZT-s-leszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél. Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
13: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
14: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatában. Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
19: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igen! szent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz Autó kölcsönző.
20: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
21: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolampaboltok.hu.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: kapok a fordulót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. A jótállás szabályait figyelik a fogyasztóvédők. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Idén is kiemelten ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok a többi között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és adnak-e megfelelő tájékoztatást a vásárlóknak. A tapasztalatokról Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszél.
4: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
3: Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvi irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvbásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd.
1: Közlekedési hírek.
3: A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között a 39-es kilométernél egy busz megálló utasváróját építik át, a munkaterület mellett útszűkületre kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na?

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra gyerekek, már kedd van 6 óra után. 18 perc, hello Eszter, jó reggelt. Hello Feri, jó reggelt. Itt van. A műszak gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk. Ki korábban, ki később. De itt vagyunk, és elkezdjük.
1: Ez egy ki korábban, ki később.
0: Hát én még most korábban magamra mondtam, a korábban, rád a későbben. Én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy.
1: Vérvételem volt.
2: Bizony, hogy vannak nyitva ezek.
0: Protekció, gyerekek.
2: Hoppá, protekció,
0: mert ugye 10 órakorra, 10 órára hiába, hogy egy gyomor elállítódnak az értékeid, úgyhogy...
1: Most kiderül, hogy hogy áll a... mi az?
2: Ha áll még, hát azt nem tudhatjuk.
0: Az is kiderül, hogy áll-e még. Minden kiderül, úgyhogy most nagyon frissen.
1: Férfi, férfi, mentél, hogy általánosra?
0: Férfiasra, hormonokra, tesztóra, minden nézik. Nézik.
2: Nem neki kell, magból veszik, mindenki. Érted? Annyira férfias, magból.
0: Csak úgy ömlött a vérem.
1: De
0: hogyan tudják átszúrni? Nem, úgyhogy megnézzük, aztán elkezdjük nyomni a növit.
2: De már így is úgy nézel ki, mint akit egy ilyen izére kötöttek egy elektromos pumpára.
0: Hát ez gyerekek, ez nem pumpa. Ez...
2: Látjuk, tehát hogy izom. Oké, okay, csak azt mondom, hogy...
0: Sok somlóigaluska megtette a hatását. Hát ez komoly izomzat, ami itt van, kérem szépen. De akarsz, csak most jön a növekedés.
2: Még nagyobb akarsz lenni?
0: Micsoda, most nyomjuk, azért vettünk vért, hogy...
2: Ja, hogy mit
0: hatnak az anabolikus, hogy hatnak az anabolikus szteroidok? Hogy hat a növi?
1: Most kicentrifugázzák neki, aztán vissza fogják oltani a homlokába az egészet.
0: Igen, ez igen, ez vérplazmát csinálnak belőle.
1: Azaz.
0: Igen. Úgyhogy a gyerekek, én már megjártam mindent, úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
1: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
0: Hogy?
1: Johnny Bravo megvan? Vagy egy nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalt.
0: Óriási teste?
1: Igen, igen, és mindig így járt. Ez olyan, tudod, ilyen fogta egy az állát, hogy
0: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre. Én fél évente vetettem, úgyhogy megnézzük majd, hogy mi történt. Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
1: Most semmiben,
0: most aztán szóval megnyertek egy meccset, hát most
2: egyet,
0: azért...
2: Nem egyet, kettőt, haver!
0: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
2: Hát most szerencsém volt.
0: Magyar gyűlöletben.
2: Engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
0: Igen.
2: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt. Én ennek annyira nem örülök, hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól mozizunk.
1: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphettünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek, igen. És én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
0: Őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
1: azért
0: akkor nyertek.
1: Azért van, páros szám a 16-os, és a páratlanra mentünk.
0: Igen.
2: 17. Arról rúgtunk, érted?
0: Igen, de hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
1: A hívószünet miatt.
2: Igen, az jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a szósörről.
0: A Rossi?
2: Igen.
0: Na, nagyon azt helyes. Ezért nem, mert neki kell futballozni.
2: Hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szószölözik.
0: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt megnyertük, van lehetőség még feljutni, akkor...
2: Mondjuk az A-divízióba.
0: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyre az van. Ráadásul azért ez egy felfogozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
2: Ja.
0: Ezt
2: tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
0: Na, kocsiba voltál.
2: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol, vagy bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az
0: régi agyat. Idők.
2: Igen, hogy elkezdett az agyat dolgozni rajta.
0: Hogy mi történt?
2: Hogy is néz ki egy ilyen foci kapu?
0: Az én is hallgattam így, amikor úton vagy, és véletlen magyar válogatott, hogy belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai a akik így közvetítettek 20-30 évesen keresztül, ugye a szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja, igazából, úgyhogy gyerekek, gratulálunk a válogatottnak, egyelőre nézzük meg, csak hogy hogyan tovább, csak így tovább, srácok.
1: Voltak még izgalmas dolgok tegnap este, hogy követtétek el médiában. Egy kedves hölgy összeveszett a férjével, és úgy döntött, hogy akkor egyedül megy kirándulni. Összevesztek, úgyhogy elment egyedül az erdőbe, ahol eltévedt. És segítséget kellett hozni, tehát egy mentő alakulat hozta le őt a hegyről, vagy hát találta meg a hegyet.
2: Mondd, hogy a dacból a férjét azért nem hívta föl.
1: Nem tudom, hogy remélem érdemelte meg a mocskos disznó. Hát ezek után, és a másik az, hogy ez nem mindegy, és akkor, hogy őket kellett lehozni, hogy egy teljes alakulat drónokkal keresték, de ő segített az alakulatnak ám, nem úgy volt az, énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
2: És mi volt
1: és utána megmutatták a nénének amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon team néni vagyok. Tehát figyelj, egy jó fejasszony.
2: Team néni.
1: Team néni.
2: És volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt?
1: Nem sajnos, de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a Pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
2: A terv az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták
1: felhúzta,
2: a port, és akkor
1: magát.
2: Anyu azt mondta, hogy akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyedül.
1: Nekem te ne! Nekem te ne!
0: Nekem te ne szórakozz! Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki. Hájmálok! És hogy lett meg? Hajnalban.
1: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tudtam be megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgok, és akkor végül a nótája oda csalogatta.
0: Óriási! Óriási! Egy veszekedésnél ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán meg se állsz.
1: És el szeretném mondani, hogy Anna volt az, és ez mindig a fülemben csak, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia.
0: Megtalálják meg.
1: Akkor, és látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolat mellette, mert ezzel többen vannak így.
0: Igen, megtalálják meg.
1: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
0: Azon vesztek össze, melyik a rövidebb út hazafelé. Jó, de meg lett a néni, nem néni, középkorú, idős, mit tudunk róla?
1: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de amúgy 60 körülinek tűnt. 60-65?
0: Nem tudom. Na jó, de meg.
2: Van akarat, van lendület még, ugye?
1: Van, de mutatták ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Szafari?
2: Nem vagy... veszték vele össze.
1: Nem,
2: csak
1: de
2: a baj van.
1: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésben, amikor hazaért. Tudod, az ura ott várta?
2: Igen, na megjöttem.
1: Na.
2: De szerintem az ura Kati nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg nem, otthon, ahol vagy én itt
1: az nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kér attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiben kiveszem minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád érzésére a hatóságokat?
2: Igen, nem láttam.
0: Nem mondod el, hogy nagy a baj.
1: Nem mondod el, hogy nagy a baj. Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
0: Igen, amikor jelzed, csak finoman, hogy baj
1: van. Igen.
0: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
1: Szerintem 10-12 órát.
0: 10-12 órát nem volt?
1: Azt
0: a mindenségét neki.
2: Ilyenkor már nem vicces.
0: Azt a mindenit. Azért az nem. Na, hál' Istennek.

0: a sztorival.
1: Há, már hogy előtte mit akar?
0: Előtte mit akar?
1: Én nem csinál. Fú, én is most így elolvasgattam. Borzongató a történet.
0: Borzongató a folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a géptérítés.
2: Igen.
0: Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
2: Azt mondják a hallgatók, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelt a néni.
0: Még nem veszítetek, még nem.
2: Még nem veszítetek.
0: De a forró betorolásolok, az is jó, egy jó bonanza. Igen, szegényként, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
2: Nem, ő nem nevet még, de majd fog.
0: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
2: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
0: Így van. Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk. Jó, 2 perc, pontosan 7:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

0: jön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunyavel szemét mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő.

0: hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Nyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvi irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvbásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Az optogenetika kifejlesztéséért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel-díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Gödöllőnél a leállósávot aszfaltozzák a 32-es és 37-es kilométerek között, Vásárosnamény felé mind a két sávot leszűkítették.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes Lassie-t? Nem, gyerekek, nem érdekel, az van, nem néztem meg.
1: Elég
0: a
1: hamar elengedtem.
0: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel más szenvedés története. De írjátok, hogy ilyen.
2: Ott a sajátod,
0: így van. Mi az Istennek nézek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég volt a saját élete. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát nagy bukta. Na, innentek ez még jobban érdekel, ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te
1: van
0: mondtál.
1: Van filmet? Hát gratulálok.
0: Én is közben csináltam filmet.
1: Rendezted vagy szerepel?
2: Leszítünk egy milliárdot Filiptől.
1: Az enkább,
0: amikor utána egy kicsi. Utána egy százacskán beutáltad.
2: Szomszédokat rebootoltam egy galaxis kalaus toposoknak.
0: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, állítok, 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dollárra nyitott a moziba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás Szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
1: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
0: Így van, így van.
1: Engedd el.
0: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Közi srácok.
1: Mi vagyunk.
0: Ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene arról mit tehetünk, de az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
2: Elmondanám,
0: de
2: úgy eszük a reggelit, mintha a börtönben lennénk.
0: Így van.
2: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
0: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz? Kérdezi Péter. Péterem, a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az kakocsiák, mikor Laci van, Laci ma van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
2: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
0: Hogy
2: az kezdődik, és akkor azzal már tudunk.
0: Igen.
2: Ó, kérdezzük, hogy mikor megy Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Dumaszínházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
0: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
2: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
0: Igen? Igen.
1: Az már most az van, ősz van.
2: It's happening?
1: Aha.
2: Jó, jövök.
1: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
2: Már mindjárt megnézem.
1: Konkrétumokat?
2: Ezen a héten megyek Fertődre.
0: Na, de ne fertőz.
2: Ebben jó. Adtunk neked egy lehetőséget, Balázs, és visszajöttével.
0: Eljátszottam vele, így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
2: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
1: Mindenhova.
2: Elkerüljem ezeket a városokat.
0: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
2: Igen.
0: Nem tudom pontosan igazából a négy helyszín. Novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
2: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
0: Igen, jön az SMS, de Balimon nagyon várunk Egerbe. Nem, mondtam, hogy novemberben, de én kérek szépen egy 4 darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
2: nagyon jó,
0: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy de jó. November az jó.
2: Jó, van az a... Jó, van-e? Na. És itt Pesten egy Zilurdiba szoksz lenni?
0: Most nem, most van valami új rendezvény helyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
2: Köszönöm szépen.
0: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán triplát
1: oda jöhetsz.
0: Igen. Jó az atmoszféra, jó a terem.
2: Lehet, hogy nincs kitéve a Győr. Na, majd utána járok, srácok, de jövök, összejövök Győrbe.
0: Na, ott a Dimos színházba rakják ki, hát azért
2: nem tudom, mit csinálnak ezek a pénzükért.
0: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatban rakjanak ki.
2: Én nem tudom,
1: csak föl a Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
2: Tegnap hívott a Lovász Laci.
0: Hogy?
1: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról. Hallott,
0: hogy megemlítettük.
2: Lehet, hogy már most benne a perben, de igen, nem tudom. Viszont én nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matiné előadást fogok tartani. A BKK-ban.
1: Ami
2: 13.30. Ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek. A végén.
0: Na várjál, ez mi? Most lemaradtam. Mi ez?
1: Szilveszter.
0: Ja,
1: Szilveszter. Csinálni.
2: Igen, és most nem az estét kértem, hanem az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még hátra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána téged az este.
1: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13
2: nem, mert behagyjuk osztó, utána jönnek a többiek.
1: Ja?
2: Nincs ilyen duplázás.
1: Nem az egészet megvetted, az egész épületet?
2: Az egész napot? Nem, nekem elég lesz a 13.30. Hát, azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyétek.
0: Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durrant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
2: Elkerüld a forgalmat, elkerüld az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
0: És... Megépjére valahol ott akarsz lenni. lenni még, vagy otthon, igen, vagy barátokkal.
2: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad. Hogy gyertek,
1: na és mi a meglepi?
2: Azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
1: De titokzatos.
2: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
0: Jók az energiák. Na jól van, itt van közben a hallgatónk. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, Anett
0: vagyok. Hello, Anett. Honnan hívtál?
3: Szigetszentmiklósról.
0: Ó, nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Szigetszentmiklóson vagy. Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
3: Vevőszolgálaton dolgozok.
2: Aha. Mire ez a nagy irámság?
3: Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
0: Vevőszolgálat, egy nagy áruház. Mit csinál egy vevőző? Ja, oda megy, aláír, pecsétel.
3: Garanciális papír. Beküldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
2: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
3: Persze, figyelj. Mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe. Jól, hát nem a pénzt kapom vissza. Hát nem.
0: Nagyon jó.
3: És akkor, de nincs is olyan nagy baj, akkor inkább el se kell küldeni.
2: Így kell. De majd, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
3: Hát szerintem így annyira nagyok nincsenek. Ez a legtöbb, például most nagyon csak eljött egy néni, aki egy 7 hónappal ezelőtti tárgyat csak így szerette volna, hogy vegyük vissza.
1: Édesem, na. Kiette belőle a magyarót, a többi nem.
3: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt még februárban vette. Aha. A néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem
1: most
3: tudunk.
1: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
3: Tényleg. De három volt.
1: Ja,
2: de mekkora önkontrollálsz?
3: Egy sort hiányzott.
2: Mindegyikből, jaj. Ha megnéztek, hát az jó, eső.
3: Igen, az jó eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
2: És mekkora önkontrollálsz amúgy, amikor a 7 hónapig azt mondja, csak ilyen polcodon.
1: És nem eszed meg. Csak fehéredik, csak fehéredik.
3: Igen.
0: Jól van, Annett. Kivel játszanál? Kit választottál?
3: Ezzelre szeretnék játszani.
0: Ez a beszéd.
3: Hogyha lehetne.
0: Hogyne lehetne. Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk? Kész vagy? Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
2: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
3: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van kedved. Közel nekem amúgy van egy gyerekem.
2: Négy?
3: Hozzá? Igen.
0: Hát ez egy fegyverletétel volt igazából.
1: Ez egy eldobálás.
0: Megvaslövés.
2: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
0: Négy gyerek.
2: Ez rengeteg munka.
0: Négy gyerek, Anett,
2: tényleg. Csodálatos beszédképes vagy, Anett.
3: Tényleg.
0: Hát, vagy? Igen, mi
3: a? A legnagyobb, vagy most lesz 17-én 18. Aztán van egy 15. 12, meg 1, 6.
0: Azt a minden
2: nagyon
0: idegen.
2: Nagyon fiatal hangod, úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom közben apuka, ott elkezdte a reggeli rutinját.
3: Nem, ez a 15 évesen volt, meg ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
0: Édesem, na jól van.
3: Na most megkészülődnek.
0: Oké, okay, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
2: Puszilom.
3: Köszönöm
0: szépen. Ciao. Hello. Ahogy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
2: Igen.
1: Ez nem jó ez a hét.
0: Tóreszt van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk, gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
2: Ha kitelepülésen hideg van, akkor betelepülünk?
0: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert nyitjuk a konténert, és...
1: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
0: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk.
1: Leszek, nem én rohangálok, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
0: Tácsi-tácsiba leszünk, készül.
2: Visszautasítani, Balázs visszautasítani.
1: Ő nagyon szereti.
0: Nyomom, én már tacsi-tacsiba vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van, úgyhogy...
2: Akart is mondani, hogy jól nagy a baj, nem?
0: Nagyon tacsiba vagyok.
2: Sok nekem ez már így, hogy csak kell mondani, már elfáradtam.
0: Már széttacsiztam mindenkit, ma reggel is zsűlelkeztem.
2: Igen, gyerekek, ez van. Ez már a fogadja,
1: hát ahogy szoktam.
0: Úgyhogy...
1: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
0: Úgyhogy pénteken ottant vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
2: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
0: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihené, és az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák, fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágt földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Kulcsosok 6.30-ra oda jönni. Bizonyám. Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
0: Igen, korán kell jönni, de ezt úgyis tudjátok. Igen.
2: Szeretnék mindenkit, hogy elnézést kérnek, azt mondta, hogy megy egy Győrbe idén. Valójában március 7-én megyek.
0: Ne törődj vele. Hát talán értjük, hogy a Duma színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
2: Az óriási.
1: Az mi volt? Ma Miskolcon?
0: Ma én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
2: Azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
0: Hát ez felfoghatatlan.
2: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyelj, lehetek előtte? Lehetek előtte? Hol akarsz előtte benni? És hát itt vagyunk, már Dumában már itt kezdődik a jövő. Figyelj, ha elszaladtam az a színházig otthonról.
1: De is mondtad, hogy leegyszerűltem nyugodtan.
2: Figyelj, megérkeztem, és mondtam, hogy figyelj.
0: De ez jó, egy kell egy kis adrenalin egyébként. Kell egy kis
2: adrenalin. Igen. Csak nem is kell
0: műsor. Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, fél 5-kor sikerült elindulom Miskolcra. Tehát, hogy 6 előtt 3 percben is estem. Ott voltunk, vagy ott voltunk. Igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? A tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
1: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
0: Egy olyan Cupra,
1: ami ravál.
0: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe Cupra ravál.
2: Szóval aki megnyer, ez Cupra fut.
0: Hát az így van, az abszolút Cupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
1: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy beindítod.
2: Rádiós műsorvezetők, ahogy közvetítik majd az elektromos.
1: Na figyeljetek, milyen tökös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyan karagán, amikor gázt adsz, akkor biztos üdögös hangja. Itt se.
0: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
1: Lehet, hogy van benne.
0: Lehet, hogy van ilyen.
2: Van ez a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tényleg, mint hogyha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt, de ezt miért csinálják amúgy? De ezt miért csinálják?
0: Mert az a tolató hang, és a tolató hangot nekik be kell rakni, hogy ne üssél el, mert azt feltételezi, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg énekel.
2: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
0: Igen.
2: Már eljött ez az én órám?
1: Úristen,
0: mert nem ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
1: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
0: Csak előre lát a sofőr.
2: Amúgy
0: az
2: kéne.
0: Tehát ugye az, hogy azért előre lát.
1: Igen, de te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
2: Milyen hangot lehetne neki előmenetben, hogy így...
0: Rendes motorhangot legalább. Állítsuk be a motorhangot, nem?
2: Nem.
1: Hát ez ilyet, hogy szódát!
2: Nem, vagy olyan patadobogás kéne tőle. Azok előre felejjön, és akkor hátfelé.
0: Hát ez egyébként tényleg durva.
2: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
0: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 km alatt hangot ad. Tehát, hogy mindegy, előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esély, hogy elüssön.
1: Aha.
0: Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
2: Ha 30-al elütnek, az fáj?
0: Az nagyon tud fájni, igen. Kötelező hang előre. És köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
2: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor nem lehet olyan
0: dolgokat berakni. Anyád, menj már.
1: Jövve.
0: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
2: Én polifónikus engangok kellene meg.
0: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne is, fölmondhatná valamint takarodj.
1: Trabant
0: hangot adhatnál neki, igen. Csinálja a hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek.
1: Technikai szempontból logikus a dolog, egyébként de én tényleg hallottam már csendes autó, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy a múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tollatásnál. Ezt hallod állandóan, mert hogy senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallod, hogy mintha tollatna, de nem, előre megy.
0: És úgy olyan
1: hangot áll. És beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és megnyom egy gombot a csávó, és sípol a kocsia. De azért, mert senki nem figyel semmire.
0: Tök merő. Tesznába lehet finkhanggal dudálni azt
1: az
0: ideg.
1: Jó.
2: Komolyan.
0: Az be tud programozni. Hát de végre ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni, ide valaki, vigyázz kocsi, az is jó.
2: Kutyaugatás kéne szerintem.
0: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingolgod. És egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzük a reggelire.
2: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6.55 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
0: Na jó,
2: de akkor... ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a Csumbavanga számodat, vagy táncodat.
0: Ez a Csumbavangám, gondolkozom, hogy
1: be...
0: Csumbavanga. Gondolkozom. Be kéne rakni azt a dalt jövőre.
2: Kell nekünk, Balázs, egy nagy kávé, az kell. Az
0: nem, nekem a szemembe belement valami, tessék?
1: Az nagy ugrálós himnusz.
0: A Csumbavanga, ugye? Hogy annak helye lenne?
1: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Ezzel. Most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
0: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi otti partival egyelőre.
2: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és azért a Kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
1: Szabad lesz.
0: Csak egy bulit 60 pusztán.
1: Tök jó.
0: Nem?
1: Figyelj, kiszolgáló épületek megvannak.
0: Megvannak szállás,
1: megvan. Nem kell konténert vinni a fellépőknek. Tök jó.
0: Aki összefossa a márványt, kitiltatjuk. Jó, az többet nem jön. Csak le kell slagozni. Slag egy gőzborotával leveretjük, nem? Ott meg megcsináljuk.
2: Rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
0: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
2: Csak nehogy aztán az ebra dobogás majd.
0: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementó tárdogál.
2: Tudom, mit lehetett csinálni belőle? Szerintem tök jó pszichiátriát.
1: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehet belőle. Olyan rezsije lenne annak az épületnek, hogy azt tudod, nincs,
2: hogy ez igen, kifizesse. Termálvízzel van fűtve.
1: Lehet, szanatórium, hogy van, de akkor is.
0: Szívkórház, szerintem. Elvonulás közül. Annyi mindent lehetne abból az épületből csinálni.
2: Nagyon jó pszichiátri, nagyon hiányzik ennek az egész országnak. Teljesen szintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen
1: effektus. Jó kis opni oda le.
0: Én egy hétre szívesen befekszem a márvány szobába.
2: A kezdőcsapatban se beszél, Balázs.
0: Teljesen jó, csak add mi egyet, igen. Na minden gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van.

0: mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, egyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
6: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
7: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Hunja be a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
15: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a pizza miben limitált ideig.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos.
18: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
19: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon. Valami van
1: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
2: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu. Október 9-én és 10-én immár 6-szorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. eglolampaboltok.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hírek a Rádió Egyen.
5: Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része a történelemnek a vértanúk emlékezete. Erről Herman Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke beszél.
6: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésük, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is, részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
5: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, ezt a miniszterelnök jelentette be. Pedro Sánchez azt mondta, az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak, ezért döntött így. A voksolást november végére írhatják ki. Az optogenetika kifejlesztéséért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj három tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel Nobel-díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd.
4: Közlekedési hírek.
5: Az útinfor figyelmeztet, hogy az M7-esen új terelés épült ki a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: épült, family? Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj. Essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jó lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itten a pénteki konténernyitás elé, vagy hát, alá.
2: Gyerekek, azért 20 millió ére egy kicsit fázhat.
1: Na, így van. Jó? Hát azért lehet egy kicsit, fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtuk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
2: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
1: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
2: Na.
1: Jó, ez nem igaz, ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni? Szörnyen udalmasak! Jó, azért ez nem igaz, hogy nincs morgolódás, mert kicsit nem rúgnak belénk.
2: Légy szíves. Hát oda be se engednek benneteket tiszás rádiusokat.
1: 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
2: És tehát még tényleg hisz, nem menjünk.
1: Engedd el, semmi, ne törődjél vele.
4: Én bírom azt, amikor valaki elfű. Így van, csapassad apukám.
1: Csapassad, nem bánj, nyugodtan. Adjál nekünk nyugodtan, adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít, írjak azért. Valamilyen gombot be van nyomva.
2: Igen, akkor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
1: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet, az be van
2: miért
1: nyomva.
2: Lenne? Valami... Nem analóg, hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te
1: egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye? Ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne, arra mész. Kettőtta van, azért ma már azért ezt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út, én is nagyon kevés közlekedést mondok, csak ami nagyon fontos, mert kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
2: És akkor bárhol mondtak trafi infot, ha adta ez a rádió, állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
1: Na, igen.
2: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
1: Belassulás, brutál belassulás.
2: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikba vagyunk.
1: Őrületes, nehéz 70-nel kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
2: Segítsetek, tudom, hogy én egy maradi öreg ember vagyok, de hogy hadd értsem már meg.
4: Nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deáktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
1: Igen, de és ment a nézelődés.
4: És 4 sáv állt teljesen.
1: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t offra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni
2: vagy
1: hosszan.
2: Vagy TA, RPT.
1: TP, vagy RPT, vagy TPP.
2: Vagy TPP,
4: RP, TM. Azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
2: Nem merted, mi?
4: Úgyhogy én a TP off-al nagyon-nagyon óvatos lennék. Mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
1: Azonnal kilő, igen. Na, viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
2: Iskolába
1: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
4: hát engem
1: hogy
4: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
1: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
4: Ma volt az első reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát én éjszakai sötét volt.
1: Tehát szerinted már nincs jól a magyar.
4: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Úgy, tehát még nem dolgozik,
1: nem gyanakodnak.
2: Van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
1: Jó felség nincs.
2: Szerintem kevés.
1: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt
2: szerintem
1: az ősz,
2: nincsenek.
1: Lenyomták a szeptembert.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
4: Szerintem úgy fejek fel, hogy igen!
2: Mit akarsz?
1: Jó, Akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint tudom, két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
1: Igen, 3 undok.
4: Szerintem senki nem veszi fel.
1: Jó. A Lackó legenerált számokat
4: fogja felvenni.
1: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van, megy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
2: Karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
5: Milyen jó volt.
1: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Erik a Fény utcai piacról.
4: Ez nagyon igaz.
1: Na, Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
1: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
2: Jó.
1: Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
1: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy miért nem indulunk el.
1: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
4: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
1: De várj, mi volt a tipped? Senki nem veszi fel, jó? Egy tippesszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzel, Lajos karosszéri alakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
6: Nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
1: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
4: Nem, ez nem számít találatnak.
1: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettük. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
2: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
1: Ez nem vette föl.
4: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És hogy nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halott?
7: Halló.
1: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
7: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
1: Jaj, de egy kereszevet kaphatunk?
7: Márta.
1: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
7: Itt vagyok, Budapesten.
1: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
7: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
7: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Hát milyen szabad nyugdíjas.
7: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
7: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar. És nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett, tehát nem...
1: Kevesen vannak még, nincs jó, tülekedés. Igen.
7: Nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így
2: kifli.
4: Azt még kérdeztetem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
7: Nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is. Dolgoztam sokat, de meg volt úgy minden.
1: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel. Meg gondolom, korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad az egész nap.
2: Igen, mert ilyenkor lehet bosszankodni, hogy miért vannak ilyen sokan. Mert 8 után mennétek, akkor már a dolgozók nem mennének a boltba.
1: Igen, akkor csak
2: ti lennétek, sokkal kevesebb lennének.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
7: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csak. Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
1: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
1: Érzem, jön a Tibi. Jön a Tibi, nagyon jön a Tibi.
4: De ez már refluxodok jó a Tibinek, hogy...
1: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
4: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
4: Szerintem.
1: Igen?
7: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
7: Csupa föl vagyok.
1: Na, egy keresztnevet kaphatunk-e?
7: Kata!
1: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
2: meg. Megeződhetünk, Kata.
7: Na, nyugodtan.
2: Nagyon kedves vagy, köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
7: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk?
7: Dolgozunk.
4: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon-nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
4: Igen,
7: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már ott,
7: igen. Ismerősek vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
7: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt. Kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Miket csak a rossz hírek érdekel?
2: Én csak azt keresem.
1: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
7: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
7: Úgyhogy jó, minden jó,
2: de az egészségednek csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
7: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
7: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
7: Nem.
4: Csak azért, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és porcán törmeket épít.
2: Ferinél.
7: Fodrásza voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
4: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó hajad.
1: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
4: Könnyen nyugodtan a vouchert jövünk.
1: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsment csinálni.
7: Jó,
1: köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
7: Sziasztok.
1: Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
1: Most már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor. Good. Tessék?
4: Very good magyar.
1: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Halló?
7: Halló?
1: Szerencsém. Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
7: Jó reggelt.
1: Kezi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Rásko...
4: Eszter. Eszter. Én kezdtem a szállat, igen. A Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
1: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
1: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
4: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
7: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
4: Na, tessék!
1: Na, ez munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
7: Igen.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
7: Melinda,
1: hol értünk el? Merre vagy az országban?
7: Dunalmás,
1: láttam meg nem.
4: Hallom a forgalmat a háttérben, most éppen úton vagy? Most dolgozni?
7: Igen.
1: Dolgozom, mit dolgozol?
7: Kereskedelemben
1: dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is jól vagy, nem? Minden oké?
7: Hogyne, igen.
1: Szóval, jó. Igen, akkor azért annyira nem. Jó,
4: de nem egy reggeli alatt, úgy veszem észre.
1: Melindának nagyon korábban.
4: Mikor ezt szoktál bebújtolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
7: 10 óra környékén már.
1: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
1: Okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett kettőt.
4: Én Melindában vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
1: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
4: Félig benne van
1: valakit. Gyere Zoli. Hú, nagyon érzem. Zoli. Ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és... Haló?
4: Kis Ádám.
5: Igen.
4: Jó reggelt,
1: jó reggelt. Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó. Zavaratunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Persze, tessék.
1: Egy keresztemet kapatunk.
4: Merre fogsz most talában Ádám? Igen, kis Ádám,
1: de nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
5: Nem, sajnos nem van.
1: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
5: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Komló, Pécs és Komló, hát a gyönyörű környék ott.
2: A környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
1: Igen.
4: Nem állt, nincs egy kis mellszobra ott valahol.
1: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
5: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi LTN-en dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megberezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak.
5: Aha. Pontosan, pontosan.
4: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
5: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
1: Igen.
2: Lenne valami jó buli,
4: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elradják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
1: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
5: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
1: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
5: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
1: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
5: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
2: a
1: ennyire jól.
2: A kevés, a fizú.
4: Zsupad a balkaros.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
5: Így van, köszönöm.
1: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
5: Hát, elmegy. Elmegy, nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
1: Igen.
5: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
1: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
5: Ciao,
1: hello. Gyerekek!
2: Na?
1: Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
1: Pozitív.
4: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
1: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk.

0: Nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
1: Na jó, hát szívesen. És
0: ugye... Gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Ja, be kell adni.
2: A hívott szám jelenleg nem elérhető.
1: Akarja. Próbáljon. Beívott.
0: Szeretem ezt a hangot. Kicsit iszad.
1: Ő már hány éves amúgy ez a hang?
0: Ez nagyon régi.
1: Ez szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
0: Belefér még egy zsű?
3: Nem.
0: Zsűlt, nem az infarktus fog elvinni, nem.
1: Engem tök érdekel, ki a hang? Nem tudja kideríteni, ki a hang? Aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
0: De kicsit ilyen nazális, ilyen orrhangon mondja, biztos mondták neki. Erika, mond még egy kicsit,
1: nem vagyok, hogy mondták az orrát.
0: Igen.
4: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a Nárai Erika?
0: Nem.
4: És befogott orral?
1: Nem. Szégyellem magam.
0: Szégyeljük magunkat ezért, szégyeljük magunkat. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedése dolgozatok ti, és mi pedig jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master mode.
8: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mango, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az Abtab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Abtab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. A jótállás szabályait figyelik a fogyasztóvédők. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Idén is kiemelten ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok a többi között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és adnak-e megfelelő tájékoztatást a vásárlóknak. A tapasztalatokról Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolják, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpont tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvbásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Gödöllőnél a leállósávot aszfaltozzák a 32-es és 37-es kilométerek között. Vásárosnamény felé mind a két sávot leszűkítették.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk ezt most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát. Kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most ez, bejön itt most két szomorú telefon, őrizzük a vibe-ot.
1: Ne feszegessük.
0: Ne feszegessük.
2: Hogy számot közben hallgatók, Zoltán a festő például.
0: Igen.
2: Vagy festó.
0: Én a tippelést nagyon szeretem. Na, viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika, gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy gyerekek, hát most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálása, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországába, valamelyik északi tagországába, hogy megnézzék, hogy hogyan reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye itt a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amik mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éve belül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
1: Nagyon jó, mert hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
0: Elvileg ők ugye védekezésre vannak.
1: Tehát ugye ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karba állni, így a határon összekapaszkodni?
0: Ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondanak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
1: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
0: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát ugye a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető, ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek, érdekes kérdéseket vett föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország és a NATO való összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De, mondja, de nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország. Tehát, hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
0: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy 2 percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
2: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők ugye folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugyanáluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, már a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek. És azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy tökre jelném, egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
3: Tehát most mi úgy... Kolléga, köszönjük, ez egyelőre egy kettes.
1: Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
3: Igen. Hát én azt nagyon látom.
2: Igen.
1: A Zsüllel. Tegyél
2: szivarlászádot, gurulsz be a tank alá. Miközben Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt.
1: Mindjárt
2: hátra.
3: Önnél nyílt ki a naplók, kollégiát, egy kettesre tudom. Kettesre tudom értékelni.
2: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek. Nem,
1: inkább csak a vicces igen. részét, ha van ennek
2: igen,
1: egyáltalán.
2: Igen, bármelyiket tudom mondani.
1: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége. Mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
0: Azt hogy... mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy elustítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelentheti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, Lettország, nem tudom, picik vagy,
2: nem
0: megyünk még oda, vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze a bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás, de ami az oroszokat is elrettenteni.
2: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és akkor mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO-tag volt, igen, nem védünk.
0: Nem, de az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen padhelyzet. Az oroszokat már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene történik?
2: Hát ezt elmondani, mit várni kell a NATO-tól ilyen helyzetben?
0: Hát, hogy lépjem.
2: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta a nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal keméltatni.
0: Na, mindjárt megkérdezi. Somkuti Bálint biztonság technikai elemző hadtörténész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt! Na, itt már hallottad észben a felvezetést.
2: Ugye a színvonalas felvezetés.
0: A színvonalas felvezetésünket, ugye. Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
4: Először hagyjuk találjak vissza a korábban elhangzottakra, én egy 4-est adnék erre a feleletre.
0: No.
4: Ugyanis Finnországban szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorkoteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mehet a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
2: tessék
4: másnak.
2: Feri.
4: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből a
2: De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak.
4: Hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogyha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag az úgynevezett finlandizáció óta, amióta egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a második világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése szinte teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Hát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
0: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát nincsen konkrét fenyegetés. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országok megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
4: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy iránytott demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De egyébként beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy az mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország. Ezt Vlagyimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
0: Oké, de hibrid támadások, amiről az észt miniszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit, hogy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy hogy reagál, vagy hogy mennyire egységes.
4: Hogy... Miért már nem zajlik most is, szerintetek?
0: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos repterek ellen is akár.
4: Igen, tehát én az, abból kell kiindulni. Van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamiért úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak, egyébként a klasszikus jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azt ugye ne gondoljuk, hogy az orosz mondjuk századost, akit felrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgálat vastagon benne volt. De most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár. Hm.
0: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységesen látó, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne adj is, mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harciselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
4: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridben van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléga nem használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint fogalom, az egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen álltam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, ejtőernyősök, akik megoldották az egészet. Most ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet, csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhában fegyverrel lelőjük őket. Mondták, hogy ők nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
2: Nem.
4: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazzak, hogy vizelet és széklet mintát hagytak a vécékben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb., hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akik felvéreltek erre a munkára.
1: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel éri el, az a kapcsolatban a következményt is oda kellene figyelni.
0: Európa miért fegyverezte le ennyire magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Milyennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkra hagyni?
4: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak, a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, hogy elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelem is véget ért, és átállt egy olyan tetszhalott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hívták a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkárt, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfoltották az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, nem az Egyesült Államok.
0: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, hogy amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai védernyőtől, illetve az orosz olcsó és megbízható nyersanyagoktól. Na most mind a kettőbe belerugni azért mennyire bölcs döntés. És tegyük hozzá, hogy most megyünk tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
0: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
4: Ez már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízelbotrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. A világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
1: Hát csak igen. Most az Európai
0: az Unió az elektrökör is lőtte magát, igen. A belső égétű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bálint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
4: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez az egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fogni, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, abban nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús uszítás, háborús hisztéria hangulat.
0: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akcióban. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
4: Köszi, hello,
0: köszönjük szépen, Sopoti Bálinnal, köszönjük szépen.
1: Na, az AM2-est vegyük meg.
0: Jó.
1: Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, tegnap beszéltük az ankettesről.
0: Vegyük meg a leszerelt, már repülésnek alkalmatlan múzeumban való ankettesről. Legyen egy ankettesünk.
1: Vannak MacGyvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni. Te ott ülsz a szárnyon.
2: A babettába kiveszünk, ami kell hozzá.
1: Ennyi. Kész meg vagyunk.
0: Újra repülésre alkalmasra teszünk. Kiülök a szárnyra úgy, ahogy annól kiültem.
1: Egy ilyen bőrcsigyakban.
0: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
2: Hallgatjuk a balukapitán.
0: Nekihanunk Moszkvának. Lebeg a bőrcsi, csak a fején viszi a szél, erős csapat lennék.
2: Azt már csináltam valakiből.
0: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
12: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Belépőddel ott is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
16: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Séta?
19: Gondoltam.
20: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
19: Indulhatunk.
21: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
18: Halló, én, Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
18: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: AuraBay.hu.
22: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
25: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
26: Hírek a Rádió Egyen.
27: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Még több mint 32 ezer zöldrend számot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvi irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvbásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Az optogenetika kifejlesztésért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel-díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd. Csütörtökön egy hideg front érkezik, napközben feltámad a szél és viharos lökések jönnek délután. A Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. Pénteken ugyan változékony időnk lesz, még maradnak a 20 fok fölötti csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar. Buszos Geri küldte nekünk, de mi felderítettük. Jól van a magyar, nincsen azzal baj. Győr felől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, 1-es út teljesen beállva, pusztán az autópálya építés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelés lassan. Teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kardoskúton baleset történt, árokba hajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen. Ha van friss 06-23-111-111, ez SMS számunk, és még boldogát tehetitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot. Gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
3: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
2: Azért az csecse. Az csecse, gyerekek.
3: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
2: Az mi az, hogy jaj, nem, kell itt elni izé jótékonykodni.
3: Én hiszek az emberek jóságában.
2: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
3: Mekkora az az összeg, amiből már adnál? Mondjuk nekem.
4: Neked? Nincs az a pénz.
3: Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lottón, mekkora az az összeg, amiből már adnál.
4: Én nem nyertem a lottón, de így is mindenemből adok.
2: Kispolgári jótékonykodás, írja bármilyen. Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, hogy senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész, mindenkinek egy hatalmas nagy középső új. Ezt most én nyertem meg.
4: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
2: Igen.
4: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte a helyzet. Igen, szóval mentünk, akkor még ilyen nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye, tehát 840 000 forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
3: Jó szíved.
2: És kinél nyerted?
3: Na, akkor tudta, hogy meg kell vegyen.
4: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyokat kacaráztunk, csak akkor még nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarászás.
2: Igen. Távolságtartó kacarászás
4: volt? Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így már egyszer visszakeresem.
2: És 2 milliót legomboltál rólunk.
4: Nem bizony.
2: Hagytuk, odaadtuk.
4: Legendás volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és akkor az utolsó beszélt, az utolsó szó.
2: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit memória. Igen. Memória játék volt,
4: igen,
2: így
4: meg
2: van.
4: Meg lépkedni kellett a mezőkön, ez egy jó játék volt különben.
2: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
3: Azok mind szánalmas szarok. Ugye, bocsánat.
2: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendárt tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezned a születésnapodat.
3: Szól.
2: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
4: a téma, srácok,
2: ki a születésnaposod.
4: Fájgyomlott az a tortát, amit tegnap ettünk.
3: Igen, várjál, mert ugye az a baj, hogy ha aznap szól, már akkor mi az Istent kapkodsz?
2: Hát igen.
3: Nincs
2: előtte
3: időd.
2: Kell, hogy szóljon. Hát de most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Hát nekem se volt olyan.
3: Hát van a Zsül, meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös üzenetet, és egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz. A béka január 20, hát fejből tudom. Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
2: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
4: Miért van valami sztrók? összeszorította maga az agyatokat.
3: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették.
2: Bárkinek van itt a stábon belül, is sose felejtjük el. Azonnal írunk neki.
4: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagálunk.
3: Tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázsral, például ugye benne vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis ízőbe belerakja, hogy mindenki tudja, nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja, mi mindannyian tudjuk a többiekét.
2: Kinek nem gratuláltunk? Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára.
3: Soha.
2: Nem, nem adunk ajándékot.
4: Van probléma, addig, amíg nem van a póni kopogásának, azért
3: a feltételezés fölháborító maga.
4: Igen.
3: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
2: Igen. Nézd, Naci, még nagyon gépen valami. Na, kinek volt Aniten a születésnapja?
4: Ez a szállam, most a próbálkodás az volt, hogy...
2: nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
4: Nagyon közel alakul, hogy hazamegyek, és lent parkolok, úgyhogy ez lent meg is
3: volt. Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
2: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
4: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani valamit?
2: És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
4: Megszumáltátok az öregemet?
2: Ennél szánalmasabb tényleg nincs,
3: akkor amikor... már inkább ne köszönts.
2: Szerintem is.
3: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
2: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod,
3: ahogy van.
2: Összedugod a fejedet.
3: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
2: Akkor a olyan szűrnapi köszöntés lesz, amilyen most lesz, mindjárt. Mert hát kifelejti el ezt szánalmasan. Ugyan, hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Mikor volt? Most ugoljál már, hülye, mikor volt?
3: Október 2.
2: Október 2, hülye, vagy akkor nagyon megcsúsztunk.
4: Ez az igazság, hogy nem tudom, hogy kéne érezni magam bele a helyzetben, de kicsit a menekülő.
3: Mindenki tudja, hogy október 6.
2: Igen? Október 4.
4: Október 6, amiért a napja.
3: Igen.
4: Amúgy nagyon könnyű megérzni, az állatok világnapja.
2: Október.
3: Hát azt meg úgy ünneplem minden évben, érted?
4: Hát, neked kellene, mert ugye hát az egyetlen csoport, ami nem kirekesztő veled szemben.
2: Pietro Jackson, gyere be! Pietro Jackson, gyere be! Na, oda nézzél, megjöttek azt.
3: És
2: ezt
3: nagyon fontos, hogy csomagolás.
2: Csomagolásban készültünk neked születésnapra.
4: Bocsatok valakit az Ecserin.
2: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
4: A szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Miért lenne ijesztő?
2: Legszánalmasabb mondat 8 napig aktuális.
4: Azt mondom, hogy 42 órás szabály.
2: Igen. Erre csak annyit mondanék, hogy anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szexi.
4: Van egy kis félelem bennem.
2: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
2: Mi van benne? Erről is se tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál.
2: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, várjál.
3: Nem jót bontottál.
2: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted. Hát,
4: ezután is szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
2: Nagyon szereted.
4: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jó megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
2: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és miből...
4: Egy mázsacukor.
2: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat. Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
4: Ja, mert nem értem, hogy mi baj lett a családodat meg veletek, mert olyan rendesek vagy. Köszönöm szépen.
2: Legalább húsanos a szatyor.
4: Figyelj, nem húsanos a szatyor. Kérdétek el, hogy a négyen nagyon szomorú nélonzacskó, amiben van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a lélőzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
2: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
4: Cipó, a Cipó Kft-től.
2: Igen.
4: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se a hungarok?
2: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
4: Kérte Gyulit, hogy csinálja meg.
2: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilak sütöttük a májat neked. Nem,
4: most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
4: Ennyi, köszönöm szépen.
3: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
4: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm
2: egy szépen. Egy csirkeól, így köszönöm is szépen van. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
3: Igen. Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvencem
2: a kedvencem a májat.
4: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a milló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
2: Hagyjad már mellékes.
4: De nagyon fontos volt, hogy egy kis sándot meg. Köszönöm szépen.
2: Jó, úgyhogy Isten gehetesen sokáig egy kis sándot
3: már. Most nem
4: mondd, nekem, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jó, portréba, hagyjál, egy portrésat csinálok, jó?
4: Így előre tartom.
3: Jó.
2: Az nem holmi Babetta írja valakit.
4: Nem akartak senkit.
2: Igen, egy Rise Up termékcsomag, és egy 30-es burger utalmány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
4: Figyelj, ahogy van valami baj. De tényleg van valami, de
2: mit tudom én? Hát nem biztos.
3: Nem emlékszem.
4: Nem tudod, hány éves
3: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves.
2: 38-at mondtál.
4: Istenem.
2: 39.
4: Ebben a közegben
2: még nem vagy
4: hány éve
2: 40-ben? 37.
4: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
2: 30. Te majom. 39. Na, jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
4: De akkor miért reggeliztünk?
2: Nem tudom.
3: Mert nem tudtuk mi se, hogy idejére van vagy sem.
2: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
4: Ezt én csináltam a chia pudingomból.
2: Gyönyörű.
4: Csináltam neked egy barátnő, Feri.
3: Ide, mától vele élek.
4: Na mindegy. Szóval, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
3: És szeretnek. Ez nagyon fontos, sokat gondolnak rád, és szeretnek.
2: Annyi, hogy még érkezik. Ezt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
4: Nem kell. Én már nem kérek semmit. Én már meg vagyok.
3: Van.
4: Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
2: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
4: Egy plusz
3: meglepi.
4: Egy bogrács.
3: Jó, most nem mondod, hogy ajvár. A pacsal pörköltnek nem örülsz.
2: Egy kiló ajvár.
4: Köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, van, aki karinti gyűrűt kap, van, aki azért, és...
2: Van, aki 6 kiló resztelt már.
4: Igen. De nem mehettek belőle.
2: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy ilyenkor...
4: Nagyon durva.
2: Ilyenkor mindig megtelek, nem tudok már enni utána. Az olajszak az olajszakat nagyon megviselt, igen. Igen. Tényleg írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor elfelejtett egy születésnapot? Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
3: Előtte, utána csak jó,
2: hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
4: Ez vagyok én nektek, kedvesetek, szerelmetek, párotok.
2: Jó barát, kolléga, te SMS.
4: Harcostárs, SMS író.
3: És szerintem most váltsunk.
4: Igen.
3: Mi az, hogy te nem örülsz?
4: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
2: Ilyenkor mi van?
3: Tamponcikét, törlést.
2: Igen. És ugye ilyenkor még hülyén elmennek egy csomó, mert megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod... megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz, ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
4: Köszönöm szépen.
3: Most mit isten csinálnál egy minilóval? Hova teszed?
4: Hát megedetni mája, mit csinálni?
3: Az a legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz. Igen. Érted?
2: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni? Ennyi gyerekek. Hát itt kajálunk egy belőtt, meg is
4: mondod, vagyunk. Mondod még tennap a nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
2: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami öntés.
4: És itt ugye? Hát itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobb részét.
2: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jön még valami finomság, a szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
4: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert ez egy kis tranzírsav, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel 7-kor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen, hogy eszetembe jutott október 6-án, hogy
2: 3 nap ezelőtt. Mert 12-dik születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek rokonok, ez nagyon jó. Arnold nagyon jót írt, figyeld. Nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot. És azt mondja utólag, hogy azért írt később, hogy ne zavarjon.
3: Így, de szép. Olyan sokan köszöntenek fiam ma, hát már azt, mindenki én is.
2: Azt a mindenit. Azért, hogy ne zavarjon. Érted? Az mennyire durva. Aposom mindenkinek elfelejti a születésnapát, csak ő hív ilyenkor, hogy neki nap van. Ezt nem teljesen értem. De szerintem, hogy a ne zavarjon, az egy kifejezetten jó duma.
4: Igen, ezt szerintem is jó. Ezzel tudok menni, de én is hallottam már neked saját rokonaimtól, úgyhogy ezt ez így
2: van. Igen. Apámtól kérdeztük, apa kiszületett 90. február 6-án. Azt nem csesztek át, tudom, hogy az unokám. Egyébként az öcsém, tehát a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem, én nem tudom, hogy egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
3: Nagyon szomorú vagyok.
2: Ezekben a születésnapokban, dátumokban teljesen béna vagyok.
4: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez nektek sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen, ez sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
2: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt előtte, napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van. Ez gyönyörű.
3: Ez Póni Máj. És akkor így meg... És akkor így megkapott kettőt.
2: Nem akartuk eddig elmondani.
3: Egybe, jó?
2: Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért Póni Májából van.
4: Köszönöm szépen.
2: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani. Ez Póni Máj.
4: Csak a legjobbat érdemlem.
2: Tegnap még kis
3: takarodat. Pónit gondoltam, behozom
2: így. Tegnap előtt... Így kopogott a kis patájával, aztán bementek ott mészárszékre, azt ott van a máj előtted, jó égfágyat. Így bent a kis patácskája.
4: Úgy érzem, hogy erre a hétre meg vagyunk.
3: Egy darabokba jön, de itt van az
2: hétvégén
3: első.
2: Hétvégén még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás, azt ott van a mája egyet.
3: Megmondott,
2: azt ott a mája. Egyél. Te kérdez, semmit egyél.
4: Ez van, aki nem mond karcsikának, az így jár. Az így jár.
2: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
4: Ez kettő.
2: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Elfelejtett szülőnapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni. 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni. Azért az na.
3: Na, hát az nagyon meg jó kollégának, azért, hát na.
2: Azért az csúnya. Azért az csúnya.
4: El sem tudom képzelni, milyen durva lehet az.
2: Apámat kérdezem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
3: Egyre anyatlik az öreg.
2: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
4: Micsoda?
3: Váltsunk még magunkat.
2: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
3: Hát ha az első köszöntésnél hibázott, a második nem, nem akarta ugyanezt.
2: Igen. Eszter a Juli ajándékától mentse meg a jóisten. Láss Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
4: Hát csak engem mondom, Anna már kitiltottak. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladat is Juli kapta meg. Teljes mértékben
3: az intéz. Igazi ajándékozó születésnapra saját.
2: Szerinted? Az, figyelj, én csináltam a májat neked.
4: Olyan
2: én vágtam bunkosbot a fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem között.
4: Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
3: És nem kell mindent elvállalni.
4: Ez annyira durva.

0: ne, szuper.
1: De hát örülök, hogy betekintés nyeletünk a szervezetünk működésébe, ez az olajozott és előre jól kiszámítható dolog.
0: Zéro válasz, egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
2: Látod, valami intézett.
0: Laci Pecsenye, én még visszértem, de jó vagy, közim.
1: Laci Pecsenye, az az
0: óriási imádom.
1: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az a, igen, jó, figyelj, hívd már fel a Ferit hátra, hogy
0: Tényleg, hát ma van, várj, fél van jól, hogy figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötletem, mondom, hogy legyen. Látod, milyen fontos vagy?
1: Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Ez egy velőtrázó meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg. Köszönöm.
0: Na, Isten éltessen, te
2: kis születi. Ilyet megoptál még.
1: Köszönöm szépen.
3: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekbe. Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
0: Igazi genyók, igazi rohadékok, imádom.
1: Na jó, van gyerekek. Minden kedves a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
0: Van egy 8 kiló májunk.
1: Van 8 kiló sült máj, meg hogy Laci Pecsenye, ha minden igaz.
0: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből, és 8:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
7: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 50-40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
8: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Az aradivértanúkra emlékezünk ma. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év táblatából is fontos része a történelemnek a vértanúk emlékezete. Erről Herman Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke beszél.
1: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is, részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
0: Még több mint 32 ezer zöldrend számot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, ezt a miniszterelnök jelentette be. Pedro Sánchez azt mondta, az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak, ezért döntött így. A voksolást november végére írhatják ki. Az optogenetika kifejlesztéséért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj három tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd. Csütörtökön egy hideg front érkezik, napközben feltámad a szél és viharos lökések jönnek délután. A Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. Pénteken ugyan változékony időnk lesz, még maradnak a 20 fok fölötti csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3.9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntés itt SMS-ből, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa, ő is meg köszöni szépen.
1: Hát, de sajnos még mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
0: És tovább is a resztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és hát megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
2: De hurka is van.
0: Az is van, köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
2: mert
0: nem is
2: sok
0: bánjuk.
2: Embernek adtunk lehetőséget.
0: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Kocsit szilveszterek Miskolcról.
0: Hello, szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
4: Hát kiváló, telik a reggel, mivel hogy segítotok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladék udvarosok. És ma éppen szabadnapos vagyok. És a felkeltem az volt az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
0: Azt a mindenit.
4: És a jóisten szeret engem. Igen.
0: Na, látod? Mit szólsz hozzá? Így is van, de hát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
4: Mindenféleképpen, tehát hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy átvegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát... Valószínűleg ott
0: ti felétek
4: is van ilyen.
0: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, mondj, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább. Pénteken, Tali.
4: Oké, rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Akkor pénteken találkozunk, jó?
4: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
0: Oké.
1: Sziasztok.
0: Ciao, hello.
2: Gurulós hang volt.
0: Nem kérdeztük meg tőle egyébként tényleg.
1: De azért, hogy, mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
0: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
1: Igen, mutatták nekünk is.
0: Igen, a konténer előtt le lesz rakva egy szőnyeg.
2: Nagyon extrázunk, gyerekek. 20 millióért bárhol kéne gurulni.
0: Hát egyébként így van. Igen. Na, és akkor ugye még itt arról beszélgettünk, kicsit félig meddig viccesen, félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából. Anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes. De apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először. De érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem? Hogy az anyáknak a gyermek hát születése azért az ott van.
1: Van mire emlékezni, tudom.
0: Van mire emlékezni, és igen.
1: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
0: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem? Hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak,
1: nem,
0: és,
1: hát azt,
0: hogy hanem hogy van egy emocionálisan, egy mélyebb
1: hát kötődés. 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerintem az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
0: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az... Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig...
1: Felejtetted már?
0: Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
1: Hát a nagyobb családon belül a gyerekednek?
0: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy család.
1: Nem direkt felejtettem a szerszapját, amikor így a nagy családra gondoltam, akkor hirtelen mit teszem.
0: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
2: és
0: tudni.
2: És azért van, nem? Csodálatos nők mellettünk, hogy ha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztesselek.
0: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
2: Na, hát nem az ő felesége.
0: Mennyire fér vele, após menny? Azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy fiadnak a választ, hogyha szereted vagy nem, kedveled vagy nem.
2: Mindenképpen. De ez van családtag.
0: De mert ezzel, hogy nem köszöntött föl, ezzel kvázi azt üzenet, hogy úgy még mindig családon kívül vagy.
2: Megligálod, nem? Hogy ő nincs, nem létezik.
0: Hogy nem létezik, így van. Igen, ez abszolút benne van.
1: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmire nem emlékszik. Próbálsz egy kis melegét telekompenzálni majd.
0: Igen. Egyszer kérdeztem apám, apa, te ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
2: És tökre igazam.
0: De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van, 52 vagyok, írja Móni. Érted, az apja egy hónap, ahogy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
1: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalom, kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezett,
0: igen, már mondja. Igen, kezdődik a hónap, már bemondja.
1: Jövök Móni, itt vagyok.
0: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyetűt egy csapásra, ez karácsonyra is
2: de
0: igaz.
2: De ügyes. Egy hónappal előtt összebalhézol, nem kell ajándékot venni.
1: De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a patent, tudod, hogy ezt így csinálja? Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengetegszer meg kell történnie, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
0: Igen, ez milyen kemény, nem? És mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
2: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották?
0: Tényleg?
2: Rosszat mondott, azt hiszem.
0: Ne csináld, tényleg?
2: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a bicóra, azt mondja.
1: Nem kaptok el.
2: Ennyi.
0: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózat a reggel dugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit is jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előzhet be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhet a viszony, akkor azért tett, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezte, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írni.
2: Nem.
0: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
1: A feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Június helyett, vagy július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
0: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökér. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
1: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülinapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
2: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
0: Irdatlanul. Tömbösít. Irdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, 50, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire pronyó, nem? Ahogy ez nem is értem.
1: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
2: De nagy.
0: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
1: Figyelj.
0: Hát az az ő napja. Hát igen, ő szülte
2: de hát meg. Ugye el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem, hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
0: Igen.
2: Ugye?
0: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam minden évben rendre csinál valami sértődést, műsértődést, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa, mindig felköszöntöm őt is és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
1: Bizony.
0: Azt mondja, hogy az én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
2: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
1: Ezt mondta 10 éves korig?
0: Ne csináld.
2: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
0: Azt mondta, hogy hello.
2: Igen. Hogy az csak a kicsiket ünnepeljük.
0: Innen most már felnőtt vagy old meg.
2: Innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
1: Valaki írja, az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
0: A saját anyja. A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak neki, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. Ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS, azért még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntött föl, nincs rendék, oké. Okay. Ez a születésnap 10 éve, miért egy évvel egyszer elküldesz neki egy sor?
2: Meg, te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benny 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Na akkor jó. Is veszel neki, akkor is.
0: Persze, csak akik nem köszöntenek, azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz, ahhoz képest évi egy SMS-sel mennyivel vagy fárasztóbb, semennyivel.
2: Ha elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is benne, hogy még SMS sem.
0: Hogy akkor nincsen
2: akkor semmi. Már semmi.
0: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
1: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagilag, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
0: Jó! Na hát ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Az első 8 évben a gyerek nem hal más, csak egy hazugságot, nem? Hát ez nem kell tudnia.
1: Így van. Hát most mit tesz? De nem tudja, hogy lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek? Egy torta?
0: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha. Az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessen fel az ünnepeltet. Ez cuki. Ő megvárja, és amikor valakinek szülinapja van, akkor ő elsőre kiír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
1: Van ebben valami önző, nem Balázs?
0: Minden ilyen adásban van egy kis önzés.
1: Így, nagyon durva.
0: Én akarok lenni az első, igen.
1: Köztünk járnak.
0: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat se tudom már. Tehát 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
1: Nekem van olyan ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnap, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyre több nevet ír oda a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni.
0: És ahogy jön még egy, jó, még egy év oda kerül.
1: És egyre hosszabbak ezek a névlistek, hogy egyik eset találkozom soha, tudod, de hogy így.
0: Nekem vannak olyan születésnapi köszöntém, ezt lehet, hogy elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
2: És csak az egy SMS van.
0: És csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. De tudod, ha nem kérdezed meg az első évben, az a hajó elmegy. Igen. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
2: Ki vagy?
0: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
2: Sosem fog kiderülni.
1: Egyszer kiderül, hogy ki vagyok.
0: Most már van, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy? Jó?
1: Legyen az, hogy jövőre, amikor 50 leszel, akkor igen? Egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
0: Ez nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
1: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen állófogadás itt az.
0: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlenül érezze magam. Erre menjetek rá, jó?
1: Jó. Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik keperben álltak.
0: Jó. Pereskedtem, akivel peres eljárásom volt az összes Balázsról szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden éve jön egy üzenet, de nem tudod, nem tudod, hogy ki jön?
2: Van, de
0: és ott van egy telefonszám.
2: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
0: És ott vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
1: Nekem van ilyen, nevet fel be. Nevet fel, boldog születésnapot, ő volt a jó ég. Az az igazi.
0: És ki van a másik oldalon?
1: Hát nem tudom, mert egyszer már beírta, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog, és azóta.
0: Haszontalan dolog? Igen, nagyon haszontalan dolog. Mit gondol a hallja?
1: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
0: Ez igaz.
1: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában. Szerintem.
0: Ott hány nevet fel van? Nekem.
1: De hány nevet fel?
0: Nevet fel, Bolond, nevet fel, vigyázz. Nehogy fölved, nagyon sok verzió van.
1: Nekem a pokol, pokol egy, pokol kettő.
2: Az is jó.
0: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
1: Nem, hát valaki valami mostanossággal keresett, hogy akart tőle valami nagyon vagy agresszív volt, akkor az indi pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szóval, anya, hív a pokol, pokol hív.
0: Pokol egy, pokol kettő. nehogy rányomd.
1: Nevedd fel a poklot.
0: Nekem a nevedd fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy
1: jó,
0: szerintem.
1: Ezen kívül nekem
0: a
1: van
0: pokol olyan, nagyon jó.
1: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az, amikor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit
2: tudom, hogy Esztergom
1: szegedi szitu. Valamilyen szitu.
2: És azt hogy, tudod, hogy ki?
1: Hogy valaki abból a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek, és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, és csak hogy meg tudja, ki
2: negatív
1: az.
2: A szegedi szitu?
1: A szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csinálják meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért.
0: Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
1: Erőszakos.
0: Csak például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjek el egy városba, csinálják meg neki valami előadást. És Istenek nem vette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopról. És úgy van, és néha becsörök erőszakos Pécs. Persze, nyilván nem veszem föl, de tudom, hogy régi időket.
1: Erőszakos Pécs megint keres.
0: Erőszakos Pécs.
1: De ne több pöcsnek akarsz írni, csak
0: erőszakos Pécs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy 3-4-szer ráfutsz, 5-re már inkább átírod, és beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
1: De ilyen mindenkinek van. Tehát, hogy azt azért szerintem...
0: Jó, kimenti el a szakikat valahogy.
2: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
0: Nekem helyes.
1: Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Pistitől kaptam fűtéses Zoli. A fűtésszerelő a rendes.
0: Én egyszer beértem, hogy nagyon diós kamerás endoszkópos, nagyon jó fej. Így láttam a teljes sztorit.
2: Miért nem azt mondtad, hogy jókezű endoszkópos,
0: diós kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam, figyelj, és amikor ezek felhívtak, és hív a diós jófejű endoszkópos kamerás csatornába, lemegy Endre.
1: Most hagyd magára apát, mert a jóképűvel fog beszélni.
0: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Mit intézett el neked?
1: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
0: Persze.
1: De mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudom, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni a telefont, hanem akkor rögtön jó napot kívánok!
0: Igen, tudod, hogy jönni. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
1: Igen.
0: Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Isten nem akarnak
2: elfogyni. Még.
0: Még mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk. Folytán vannak a készleteink, 0-23-111-111 a telefonszámunk. Tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Duna Pláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek? Fél hét. Fél hétre érkezzenek.
2: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
1: Kérdezzük, milyen forgalom lesz aznap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk itt?
0: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 2-300 kulcs az kim van.
1: Na, ez nagyon durva lesz szerintem.
0: Ott hát sokan lesznek.
1: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
0: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rabat.

0: üzleti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, egyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
6: Nulla. Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
9: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
8: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
9: Ez varázslatos.
8: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
14: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
17: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
18: Elektromos fűtőpanel.
19: Igen, nordart.hu.
18: Gyors és ingyenes kiszállítás.
19: Igen, nordart.hu.
18: 5 év csere garancia.
19: Igen, nordart.hu.
18: Rendeljünk.
19: Igen, nordart.hu.
0: November 28. Budapest.
20: Budapest Arena.
21: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
20: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
21: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Sash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
20: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
21: Jegyek tdf.hu.
22: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
23: Egzománia. Mi? Mondom! Egzománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
24: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
25: Valami van a levegőben!
26: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet!
27: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
20: Ma is 17 óra.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. A jótállás szabályait figyelik a fogyasztóvédők. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Idén is kiemelten ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok a többi között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és adnak-e megfelelő tájékoztatást a vásárlóknak. A tapasztalatokról Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvi irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvbásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd. Csütörtökön egy hideg front érkezik, napközben feltámad a szél és viharos lökések jönnek délután. A Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. Pénteken ugyan változékony időnk lesz, még maradnak a 20 fok fölötti csúcsok. Csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor Balázsék!
1: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végén.
2: Elmondom, hogy odaként.
1: Október posztromás teszem lesz, meghattam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
2: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a hangyás.
1: A
2: pólilómáját úgy eszik, mint nem lenne holnap, és ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
3: Jó, de mentél egy kört, hogy az enyémet eszitek senki.
2: Igen. Hát a pólimat eszitek.
1: De kértek engedélyt legalább, vagy nem, semmi, nem, csak oda telepettek?
2: Csámcsogás, mert mentem ki, mi ez a hang?
1: Hihetetlen, mint a sáska ad olyan. M0-ás gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia Anett, mi újság?
4: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
2: Anett, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
4: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
1: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Ez az.
3: Szép
2: van
3: volt.
2: Benne vitamin.
1: Van vitalitás, van vitalitás. Pénteken jössz?
3: Nem érdekel.
4: Igen. Kisfiammal megyünk együtt, egy napot igazolok a szuliban neki, és ott leszünk.
2: Nagyon, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt hallom, elég sok gyereket kivesznek a suliból aznap.
1: Igen.
4: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
1: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de bízunk benne, hogy ott lesz örülés, ha tennyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
4: Hát az biztos, egy félkét háznál ez nagyon jól jönne, most nekünk építjük a felső szintet be a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
1: Nagyon jó. Jól van, akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
4: Okay? Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
1: Oké. Okay. Ciao, ciao.
2: Mi van, ha ő fogja megnyerni?
1: Azt írja, hogy a Mr. Minitben nincs egy kulcs, de tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
2: Igen, szóval ugye, megnyerni.
1: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána, olyat fog sikoltozni szerintem.
2: Írj már fel, én ráteszem a voksomat, Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó, ha eltalálom, kapok valamit?
1: Kapsz.
2: Megkap a pónynak a lépét.
1: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most csak a máját veszed csak a pónynak.
2: Jó.
1: Kapsz egy törpe pónit, jó?
2: Jó, ha eltalálom, kapok egy törpe pónit.
1: Na, tessék, fogadásá. Oké. Okay. Ez a nő nyeri meg
2: Jó, a teljes neve?
1: Itt fölítsz a teljes nevét, közjegyző van, nem szólunk bele nekünk, teljesen mindegy, hogy ki nyertet. Nem tudunk ebbe beleszólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit.
2: Azt csinálsz,
1: amit akarsz, ide be fogom hozni a lovat.
2: Nem hallottam még eddig egy nyertes hangot, és az övé az.
1: Jó, de itt lesz a ló.
2: Jó, okay.
1: Szólok, hogy tényleg hozok neked egy lovat.
2: De világos bal, és nem lesz
1: nem
2: kérek.
1: Válogat.
2: De miért ezt nem válogatom?
1: Én hozom a lovat.
3: Egy van, lóhoz kész, csönd.
1: Ha ő megnyeri, utána viszed a lovat.
2: Aranysörény, Anna, aranysörény és zsemleszín.
5: És a mini, az a legkisebb.
2: Az lenne legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod?
1: Jó, fogadásá. Fogadásá.
2: Shetlandi.
1: De utána ellovagoz vele a nap nyugtába.
2: Hát ő is akarja.
5: Nem lehet.
3: Azzal nem nagyon.
2: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy rájuhetek.
1: Csak át keresztbe rakod rajta a lábad, utána kisétál a lábad közül.
2: Mindig az lesz, hogy megállok a terpeszáns, és átszalad alatt, és előre megyek.
1: Igen. Mennyire lesz szomorú a kis lurkó, írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás, az fogadás.
5: Felírtam.
2: De most itt nektek van tétetek?
1: A kicsi a nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy én nem, 300-ban nem tudom eltalálni, nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni, drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, meg örüljön, hatodjon meg.
2: Vagy, Balázs,
1: guruljon, tessék?
2: Tehát gyába vagy.
1: Most tettem fel a te Anettedre egy póni lovat. Most kaptál, ez egy bátor tétrakás volt.
2: Igen.
1: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
3: Nem. Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezem tőle.
3: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
1: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
3: Honnan az ötlet?
1: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
3: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
1: Nem kérdeztem. Az a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
3: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
1: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
3: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
1: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy zsegge, melyik a cukkini. Elmondom, hogy csinálom.
2: Jó.
3: Nézzük.
1: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
3: Eddig
1: jó. Az félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált maraust. Mi
2: pedig elhordják?
1: Akkor rácsapok a kezire. Kis maraust.
2: Igen, oké.
1: Hagyma.
3: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
1: Nem, először bedobom a hagymát.
3: Hagymát, olaj vagy zsír?
1: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
1: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
1: Hát lekapok innen.
2: Tudod kölcsönödni?
1: Leszenek egy karét.
2: Figyelj, kérdenek kis ezért kolbászt.
1: Bedobom a...
3: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
1: Miből? Mit?
3: Amit kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogós esült a szalonna.
1: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
3: Azt kiveszed.
1: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádobom a daráthúst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én?
2: Tehát megsütött.
1: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én a húst előtte megízesítem.
1: Hát azt megízesítjük, és sóbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajasóval meglocsolom, sütőbe és 200 fokon a végén, meg az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
3: Ez a fiú, ez tud valamit.
1: Na, ez hoppá! Na. Ki eszik ma töltött cukkinit?
3: Hát te nem.
2: Az, hogy elmondtad.
1: Megy ez a sebes a Ferinek.
3: Most mit kell csinálni?
2: Figyelj, ekkor a füstöp, ilyen problémát.
1: Figyelj, Feri.
3: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkit.
1: Vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: És akkor nézzetek mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen gelet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és ez nem jó.
1: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
1: A töltött cukkinimről.
3: Az a baj, hogy nem csak egy, de nem úgy.
1: Hogy előfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Előfög a cukkinimre, érted? Előfögött a töltött cukkinimre.
3: Te ezt így szólítod.
1: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
2: Csak ránéztem az arcod.
1: Álljál ide, vagy éppen a kedvenc receptemet mondom, te meg ide röfögsz.
2: Láttam a szemedbe, hogy már te is eltöltött, és leszarod az egész.
1: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok, két napja ezen vagyok. A gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakmáros, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, mi ilyet apácska.
3: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukkini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
1: Nem, meg fogod ismerni. Megismered, tessék. Megismered.
3: Ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
1: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a ráttam, és a csáv egy kék dobozzal
2: éppen. Borbás macsi kipeszköd szája, fogad háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a műsajtnak a porszósz.
1: A belőletek kéne rakni az önbizalmamat vissza, nagyon sérült lenni.
3: Hány fokon sütöd?
1: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudom.
2: 90.
1: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
2: Nem.
1: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is mennyi kell.
2: A tekintetében fog sülni.
1: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valahogy 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
3: 20 perc.
1: Körülbelül. Így csinálnám.
3: Jó, és amikor rászorszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
1: Hát azért ilyen keresztkéréseket én nem
3: tudok. Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Csöltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
1: Miért menni meg a hőmérsékletet? De ugratós csak kérdez az öreg érted.
3: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
1: Tudod, amikor a marhahús így berakod, az elkezd egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik, nem fehéredik ki?
3: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
1: más pirítod. Lesz egy kicsit a színe. És bele a paradicsom, meg vagyunk.
3: Egy-egyerű.
1: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát nem vagyok teljesen. Azt érzem, hogy bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörtént.
1: Jó.
2: Hát ez olyan, milyen világ jön.
3: Akik a
1: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, húzzák be a szobába, hülye gyerek.
2: Igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörtént, akkor mi az, ami nem történhet meg?
1: Jó, oké, okay. Rendben, nem.
2: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszba? Megborotválkozva vagy?
1: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
3: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
1: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
1: Kisanyád, kisanyád, tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágásra?
2: Meg akarsz beugratni?
1: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezne, tudok egy kis májat vinni.
1: Jó, hozzá egy kis májat.
3: Csomagolj a kolbászból.
5: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
1: Nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ezért megint...
5: Nem, csak így azért, nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini, tessék.
1: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe. És lecsipem.
1: Kiküldöm Jean. Hátsó kertembe
5: veszik. Igen,
1: csak a bénák veszik cukinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukini 600 forint.
5: Egész jó beletalált. Olyan ott a 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el neked.
1: Ez még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át, itt a hülye.
3: Még egy nullát mindenhova.
1: Én egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
3: Ez fontos, jó, hogy zöld.
1: Éretlen, Anuskám, éretlen. Hagyjam már valami éretlen, mert hát érelecukirit nem veszünk azért.
5: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányét, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kigyóborkánál vastagabb. Jó?
1: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
5: Nem, én hiszek benned. Én hiszek benned.
1: Igen? Tehát ez nem tud jó.
3: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
5: Igen, ez egy nagyon könnyű étel.
1: Persze. Hát ebben
5: megalázol.
1: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
3: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor kiderül.
1: Hol tud ez?
3: Árhol.
2: Döveljön elek meg kis vagyumarhát kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéjében.
3: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt be, hogy hívják, alod jön. Szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
1: De tényleg ennyire hülyének tűnek?
3: Nem. Tudjuk, hogy az vagy.
1: Komolyan, tehát ez a kép róla, hogy úgy, én ez vagyok én a szemetekben.
5: Tudod, hogy kikeszed a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni.
1: Megint disznót, korpát szórtam, vagy mit szórtam. Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének, Noelkának.
2: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nélőd a skokat.
1: Sütőből vett a tavalyi karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz még némi készpénzt, azt is vedd ki a sütőből.
2: Az a stapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vedd ki, meg a kiflis papírzsákokat is, jó?
1: A kiflis papírzsák, most szólt rám a kiflis, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papírt
2: csak mondom.
1: Igen.
2: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
1: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor...
3: Papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
1: De mi mit kéne csinálnom?
2: Visszaküldeni.
3: Amikor újra rendelsz, akkor vissza.
1: Ja, hogy így kirakom neki?
2: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakod,
1: komolyan?
2: És
1: elviszik.
5: Utóbb téged is elvisznek.
2: Vagy a cukinidet. Szóval kipakolsz először a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek. Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Azt először kicsavar az
1: videóra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőre, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Akkor hát is törölheted.
1: Nagyon fontos kérdését hallgatok, hogy nagyon jól ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
2: ezt
1: kicsi a
2: pénis?
1: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem?
3: Most jön az elején.
1: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
2: nálatok. Látjad az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkal ad ezeket a megjegyzéseket.
1: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
3: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
1: Jó. köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet.
1: Én... Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és kigondolnál róla.
1: Kigondolnál,
2: soha nem is elkedtél, úgyhogy erre utalásokat tegyél, hogy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Úgyhogy ez van.
1: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. Csak lefotózom, és előre megcsinálom.
2: Ne ülj bele.
1: Az meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
1: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
1: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
1: be.
2: Igen. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
3: Már minden. Jó, van kötényed, meg kukta sapkád?
1: Hát,
3: nincs bajban.
1: Hát, ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom. Ez ennyire nem ástam bele magam a konyhadeszőt, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
3: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
1: Megettem valamiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
3: De a rizs nem volt benne?
1: Nem volt benne rizs.
3: Nem volt benne rizs.
1: Azt még a marhahúshoz lehetne, de azért nem volt.
3: Nem, hát persze.
1: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem tetted el
3: is.
1: Mire
3: megpárolod,
2: figyelj, akár jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközebb patchwork mintákat fogunk megosztani egymással.
1: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk. Bocsánat, itt a nagy váltásban, de mennünk kell.
2: Nem,
1: még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit
2: letereljen
1: magamról a szót.
3: Mit gondolsz te rólunk, hogy ennyi volt?
1: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
2: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.
1: Nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött cukini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
2: Jó, srácok.
1: Gyücske, ránézel.
2: Megérdemlünk ezt egyetem.
1: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most visszakapsz mindent. Mindent visszakapsz.
2: Ugye, ha lett volna bennetek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem ő énekli. Csak mondom.
1: Jól tudod. Itt van, melyik itt szól, de melyik szól?
3: Másként kezdjen reggel az.
1: Törpelovas.
3: Na, unikumos.
1: Unikumos.
2: Pedig azt, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott.
1: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti.
2: Zsolti az egyetlen rendes ember, aki ismert Balázs.
1: És egy törpelovas tortát hozott még.
3: Ott a törpeló, látod?
1: Boldog születésnapot. Szia Zsolti! Kínálnod kell.
2: Én már kívántam.
1: Na, lekeveredem. Na. Fújj el azt a gyertyát. Három!
2: Azt kérem, hogy ebben segíteni legyetek a készre.
1: Szekunder, imádom a születésnapokat, stábon belül a legjobbak. Kívánjál valamit?
3: Nagyot!
1: Nagyot kívánjál!
3: Most lehet!
1: Ott van! Boldog születésnapot! Na!
2: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Ez a kérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtük.
1: Ott van egy kis
2: tört. Mondd el nekem, hogy az íze, világ, amit itt láthatunk.
1: Amarina megyes csoki. És egy törpeló van rajta, csak jelezzük.
2: Csak mondom, igen.
1: Az pedig begyarom, berakott konyta, a kis anyám.
2: Igen, ezt berakom.
1: Na, megyünk gyerekek.
2: Megisztem, azt mindennek vége
1: van. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban, fél tíz van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik el

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
0: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél. Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautókat, ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: A mobilozó sofőrökre vadásznak a héten. Elítélték a védettségi igazolványokkal csaló ápolót. Több tízezer autósnak van dolga november végéig. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem csak mobilozni, üzenetet írni, képet vagy filmet nézni sem lehet vezetés közben, már pedig utóbbira is volt már példa a rendőrség szerint. A héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak egy összeurópai akcióhoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja most is az, hogy kevesebb baleset történjen. Még több mint 32 ezer zöldrend számot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról, különben a hatóság bevonhatja azt és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni az oltást. A beadást azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt kaptak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot tett zsebre. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forintos pénzbüntetésre ítélte. Mindemellett vagyonelkobzást is elrendeltek. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 programmal készültek. A német nyelvi irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Az optogenetika kifejlesztéséért járt idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és az agyi viselkedést. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma késő délelőtt jelentik majd be a fizikai Nobel-díj nyertesét is. Ma még élvezhetjük a kellemes napos időt, csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napsütést, délután 25 fokig melegedhet a levegő. Holnap nyugat felől már több helyen beborulhat az ég, sőt eső is érkezhet, de a hűvös hajnal után délután még 27 fokot is mérhetünk majd. Csütörtökön egy hideg front érkezik, napközben feltámad a szél és viharos lökések jönnek délután. A Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. Pénteken ugyan változékony időnk lesz, még maradnak a 20 fok fölötti csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát, volt itt minden ma reggel, egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van, ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk mi el így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülőnapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük, vagy nem készültünk rá,
1: vagy valami rettenesen sértő módon köszöntik fel,
0: vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában, hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
1: Halmok, hegyek. Alpok.
2: Nyaki gáz benne.
1: Nyaki.
0: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felköszöntöttük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
2: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszédia lakatost, azt elvesztettük?
0: Nem vette föl.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak egy nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és hogy nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban vagyunk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
4: Jó reggelt, üdvözlöm.
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk. És szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kerül vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
0: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Merre vagy Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük,
2: csáó, jó egészséget.
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
1: Szerintem.
0: Igen?
5: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanat, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
0: Oh. Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Tata.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc-Tapolca, Avalon.
1: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk?
5: Dolgozunk.
1: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
1: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
5: ott. Ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart azért menőben, sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön. Jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy, de a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
1: Csak azt mondom, Ferinek van most egy új vállalkozása, és porcán körmöket épít.
2: Ferinél
5: össze. Fodrászán voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
1: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
0: vagy. Igen, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk, akkor köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra.
1: Könnyű egy óta a vouchert jövünk, ha
0: tudsz intézni a szállod a menedzsment csinálni.
5: Jó.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
0: Csáó. Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjuk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik. És
1: Kis Ádám.
6: Igen.
1: Jó reggelt
0: kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó
1: Ádám,
0: hol értünk el? Merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a Multielem ZRT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások.
1: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
0: Igen. Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyi jó.
2: A kevés, a fizú.
1: Zsibad a balkarat.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, így van, így van. Köszönöm.
0: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
1: A szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
2: Miért semmi lenne ijesztő?
0: Legszárnalmasabb mondat, 8 okay napig aktuális.
1: Nem, azt mondom, hogy 48-72 órás szabály.
0: Igen. Erre csak annyit mondanék ott, anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
2: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
1: Van egy kis félelem bennem.
0: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
2: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
0: Mi van benne? Erről is se tudtam.
2: Várjál, nem jót bontottál.
0: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, Zsül, kapcsolj kamerát.
2: Nem jót bontottál.
0: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted. Én
1: szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
0: Nagyon szereted. Nem, azt
2: elnéztük.
1: Azt elnéztük. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jó megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
0: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és miből. Hosszú hetekig sütöttem, vettem az olajat, készültem, tegnap hazarohantam, megvettem a frittőzt, beletettem az olajat, és csináltam neked resztelt májat. Csináltam neked rántott májat, 8,5 kilót.
1: Még nem értem, hogy mi baj lett a családodnak, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
0: Ekkor a búsanos nagyon a szatyor.
1: Figyelj, nem búsanos a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négy ilyen nagyon szomorú nélonzacskó, van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nélonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
0: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
1: Cipó, a Cipó Kft-től.
0: Igen.
1: És van még benne, mi ez az anyag, ez amit nem tudsz megfogni, te se a hungarocel?
0: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
1: Kérte egy Gyulit, hogy csinálj meg.
0: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
1: Hogy most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
2: Friss vágás.
1: Ennyi, köszönöm szépen.
2: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
1: Tehát most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
0: Egy csirkeól, így is van. Ugye már említetted, hogy nagyon szereted a májat.
2: Mondtad, hogy neked a kedvencem
0: a májat.
1: Az összes többi dolgozat, a kismacskák, a kutyák, a Milo, azok mind csak ilyen mellékutak voltak. Nagyon fontos volt, hogy egy kis sántot meg. Köszönöm szépen.
0: Jó, úgyhogy Isten kehetesen sokáig egy kis sántot
2: meg. Most nem
1: mondd, hogy nekem, és mindenkinek, aki szereti.
2: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
1: Így előre tartom.
2: Jó.
0: Az nem holmi Babetta írja valakit.
1: Nem akartak senkit.
0: Igen, egy Rise Up termékcsomag, és egy 30-es burger utalmányt még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
1: Amúgy van valami baj? De tényleg,
0: mit tudom én? Hát, nem biztos,
2: emlékszem.
1: Nem tudod, hány éves
2: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves.
0: 38-at mondtál.
1: Istenem.
0: 39.
1: Zsül, ebben a közegben hány éve
0: összeg? 39
1: éves vagy, pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
0: 30, te majom. 39, igen. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy gyűltödbe.
1: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva, igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam, és a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért, és
0: van, aki 6 kiló resztet
1: már. Igen.
3: Balázsék a Rádió 1-en.
0: Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva már 10 óra ez reggel is elröppent, ugye?
2: Ilyen szép reggel, vicces.
0: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Gyorsan megy, pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
2: Péntek reggel 6-tól 10-ig, ott vagyunk, fél hétre jönnek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van
0: így
2: még.
0: Is van.
7: Tessék.
0: Balázsék, jó reggelt, hello!
2: Azaz, úgy van.
0: Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
7: Nem, abszolút nem, és pedig el van medve számotok. Nem arról hívtatok.
0: Megsajnáltunk így a felköszöntése kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek itt családilag, hogy kit hogy felejtenek el, kit nem, hogyan nem köszöntenek fel, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szoció a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú, és engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. Csodálatos. Csodálatos.
7: Nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy. De gondoltam, poénból beírom egyébként.
0: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
7: Nem baj, köszönöm.
0: Legközelebb.
7: Rendben,
0: köszönöm. Jó, köszi. Ciao, ciao, üdvözöljük. Ciao, ciao, ciao. Gyerekek, elröppent a ma reggel is, és holnap? Holnap mi a penzum?
2: Julcsa érkezik.
0: Holnap Julcsa.
1: Yes, sir. Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
0: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
2: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
0: Az nem. Mit jelent, hogy mindenkit?
2: Julit is.
1: Igen, ja, igen, ezt beszéltük, azt
0: beszéltük. Igen, azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
3: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, egyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
5: Anna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Hogy tán az időt?
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
13: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master mood.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Október 10-én Exomania a Bokcsarnokban. Egzotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
1: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Október 9-én és 10-én immár 6-szorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolampaboltok.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most

Vagy, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A

0: Nem sokára érkezik majd Sam Feltől a Heart Like Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van.

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem

0: A költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltoferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy, és hát kedves hallgatók, kedves rádió egyesek, mi történik? Miért nem sikerül már megint elérni engem? Mi az akadálya? 0620 311 111. Ez a telefonszám, ez nem

0: tréternyi nyeremény. Majd elviszi akkor valaki más. Például az, aki most 10-ként becsusszan. Halló?
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, honnan hívtál?
1: Játékra jelentkezik. Ibrányból.
0: Még egyszer?
1: Ibrányból.
0: Ibrány. Tessék, hát itt van Zoli. Ráadásul Ibrányból. Aki pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, mert 10. lesz!
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger meg!
0: És még a szlogent is tudja, úgyhogy Zolikám Ibrányból Rádió egy konténer kulcsot nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Elvitted mindenki orra elől.
1: Ha, most egyetlen egyszer telefonáltam most ilyen.
0: Ráadásul első hívása a Zolinak! Azt a mindenit!
1: Nem semmi.
0: Egy ország akad ki rád, hát de...

0: a játékba, és elviszed a rádió egy konténer kulcsot.
1: Ilyen ez.
0: Hát, drága hallgatók, ez van. Akkor Zoli Ibrányból mindenkit leelőz.
1: Hát, ez hihetetlen számomra.
0: Na jó, hát akkor gratula, te mázlista.
1: Köszi.
0: Csáó.
1: Köszi, első ízen. Háló, szia.
0: Ha csak úgy e-mail-ámmal telefonálgatunk, akkor valaki más elviszi a rádió egy konténer kulcsot. Én vagyok a Genyó Atis, aki a következő órában is játékot indít.

0: igazi mai sláger megy. 20-as a forrodorod 311-111. Te miért csörögtél?
1: Szavazni lehet.
0: A top 500-ra? Természetesen, nem sokára, most már érkezik a lista. Te mire szavaznál?
1: Hát én az Accentre meg Tóth Abigail számára, a Sugar Daddy-re.

0: barátom, kávézni szoktál?
1: Igen.
0: Mit iszol?
1: Hát változó espresszó kávét iszok mindig, de nincs ilyen külön márka.
0: Nem baj, egy virtuális espresszót kapsz most tőlem, elmegyünk kávészünetre, aztán zenélek tovább itt a Rádió 1-en.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

kerüljön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ezzel sincs megállás. Husqvarna Premium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
11: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
10: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
12: A harc, hát legyen harc!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
13: Hogy tán az időt?
10: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
14: Hunyavel szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Na, hogy sikerülget a játék? Kicsörög a telefonszám most, vagy foglalt jelzést ad? Csak mondom, ha péntek reggelig nem lesz meg a rádió egy konténer kulcs zsebben, akkor lecsusszanunk a konténernyi nyereményről. Akkor nagyon szomorúak leszünk. Rádió egy, tessék! Aki nem szól bele, nem játszik.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Évi? Mi, dolgozol? Vagy mit csinálsz?
1: Igen, dolgozom.
0: Nem figyelsz oda a játékra?
1: Hát nem számítottam rá, hogy felveszed.
0: Csak le akartalak szúrni, hogy itt...
1: Igen, érzem.
0: Fontosabb dolgok vannak ezek szerint, mint hogy kinyisd a rádió egy konténert.
1: Nem igazán.
0: Mert hogy egyébként 10-ként értél el!
1: Tudik vagyok.
0: Igen. Hát hogy lehet így bejutni a játékba, hogy tök más dolgot csinálsz, és felhívsz 10-ként?
1: Hát tudod, csak úgy nyomkodja az ember a hívásokat.
0: Közben meg ezt azt molyolsz, csinálsz, igen, és bejutsz a játékba, és mindenki orra elől elviszel egy rádió, egy konténer kulcsot.
1: Hát remélem a konténert, és nem csak a kulcsot.
0: Na jó van, de hát a szlogent azt tudnod kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad, úgyhogy most jár a Rádió 1 konténer kulcs. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És akkor mondanám a többieknek, hát ebből is látszik, most már azok is elviszik a Rádió 1 konténer kulcsot, akik csak így félkézzel, munkaközben telefonálgatnak, játszik könnyedséggel, hívnak fel, nem stresszelnek a játékon, és mindenki elébe kerülnek, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem szabad hagyni. Aki 5 hete próbál bejutni a játékba, most nem adhatja fel. 2 óra után újra játszunk itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van!

0: törődik az orrával.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
3: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
4: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy ilyen kamráddal, azonnal indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: November 28. Budapest Aréna.
11: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
0: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
11: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Balls.
0: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
11: Jegyek tdf.hu.
12: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Valami van a levegőben.
16: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
17: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul
2: mai slágerekkel. Mix

0: vagy, itt a Daily Mix. A forradalmunk 20-as 311-111 és csörög, hallgatlak.
1: Piat is szeretnék szavazni a Sakirának a Die Die című zenéjére.

0: rendben, köszönöm.
1: Aktuális kedvencekre is, régi nagy Rádió 1-es favoritokra is, de bármilyen zenére lehet voksolni az elmúlt 20 évből. Jöhetnek az SMS-ek, a telefonok, a Viberek a 20-as 311-en, üzenni Facebookon, Instán, TikTokon is lehet, és jöhetnek az e-mailek top500@radio1.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
10: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
11: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
12: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
13: Halló? Én, Letúj profilkép.
12: Az Óbudai szigeten?
13: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
12: Aura Bay.
14: November 28. Budapest Arena.
15: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
14: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
15: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
14: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
15: Jegyek tdf.hu.
16: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi Autó Kölcsönző.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei óránkat egy olasz DJ Alex Kenji indítja, jön a Bambolé. Alex Kenji amúgy nem csak DJ, hanem sikeres üzletember is, társ alapítója két zenei kiadónak is, amelyek több százezer digitális zenei eladást produkáltak. A Bambolét is ő maga adta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A stílus ott kezdődik, ahol a megszokott véget ér. Arezzo Design. Fürdőszoba kompromisszumok nélkül.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér, 2 nap, 2 esemény, 1 brutális évzáró hétvége.
8: Séta? Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
10: Indulhatunk.
11: Egzománia. Mi? Mondom! Egzománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
12: Autódarú Kósvéber.
13: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: 0-111-111, kapom fel. Rádió 1, tessék. Tibikém, persze, parancsolj.
1: A Purple Disco Machine és a Sofian the Giant-nek az In the Dark.
0: Az In the Dark kapjon egy szavazatot. Rendben van, írom fel a listára. És ugyebár erről a dalról van szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
1: Ugyanilyen egyszerű, de Náthason a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil orrspré törődik az orrával.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Egyen mindjárt megnyerheti élete kulcsát, csak itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok, itt van nálam egy kulcs a Rádió Egy konténerhez. Rádió Egy, csak igazi mai slágerme.

0: Nagyon fontos, hogy a szlogen tessék pontosan tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi. Úgyhogy tessék tizedikként hívni a forradalmunk 20-as 311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfűki vonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
9: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
8: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
9: Ez varázslatos.
8: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy konténert? Hát, majd elért tizedikként valaki más. Lássuk.
1: Hello, hello, Gergő vagyok.
0: Gergő, hello.
1: Hello, el se hiszem.
0: Gergő, mióta próbálsz elérni?
1: Hát, őszinte leszek, kb. 4 hetet átadás. Mégis.
0: 4 hete, és sosem értél el egyszer sem.
1: Egyszer sem, még tavaly se.
0: Hát mi tartott ilyen sokáig? Miért,
1: hát én nem tudom.
0: Miért kellett rád várnom eddig? Miért húztad az idegeimet ilyen késői nyeréssel? Mert hogy tizedik lettél!
1: Jaj! Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát, ha most nem tudtad volna a szlogent, sírva rohantam volna ki a stúdióból.
1: Azt hiszem, én lehúztam volna a kormányt a nullásról.
0: Hát akkor további jó vezetgetést kívánok, aztán tessék elvinni azt a konténernyi nyereményt, jó?
1: Hát most nagyon jó lenne.
0: Egy ilyen nyeremény

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki van itt velem a vonalban?
1: Jani.
0: Neked hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, áruszállító vagyok.
0: Az áruszállítók szoktak ilyenkor délután kávézni?
1: Persze.
0: Mit szoktál inni?
1: Espresszó.
0: Egy jó kis espresszót? Jó, akkor akusztikusan kapsz tőlem egy espresszót, elmegyünk kávészünetre, aztán indítom az újabb zenei órát mindjárt Shakirával.
1: Jó, rendben.

0: kedvéért, drága Rádió 1-esek.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ramazzo.

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Hit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencséd, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy kulcs a Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyeremény nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra tizediként, hölgyeim és uraim! 0620-311-111 a forró drót. Hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy. Hát én megtettem, amit megkövetelt a haza. Én 9 emberrel beszéltem az elmúlt percekben. Senkinek nem tetszett az a szám, amit tőlem hallott. Mindenki 10. szeretett volna lenni. Mindenki szerette volna a kulcsot a rádió egy konténerhez. De hát az, hogy 10., az csak a nagymázlistáknak mondom. Nézzük, ki érkezik. Halló?
1: Szia, Bence vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Bence, hát mi tartott eddig?
1: Hát próbálkoztam már egy párszor.
0: Mi tartott eddig? Miért nem hallottam eddig a hangod?
1: Hát sokan voltak előttem, szerintem.
0: Miért csak most lettél 10., Bence?
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
0: Az utolsó napokon bezsebeled a rádió egy konténer kulcsát?
1: Hát szerencsém volt ezek szerint.
0: Akkor kérném a rádió egy szlogenjét, de úgy, hogy megsüketüljek.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mondod már? Nem hallottam semmit. Mikor mondod?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Valami cicergés, mintha hallottam volna, de nem is tudom, mi volt ez.
1: Hát volt pedig.
0: Na figyelj, adjál bele apait, anyait.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az! Kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez, Bence.
1: Szuper, köszönöm szépen.

0: csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 Top 500, ami pontosan ugyanolyan fontos számunkra, mint a Rádió 1 konténer. Közeledik a hónap top hétvégéje, és októberben bizony leadjuk a hallgatóink 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: Na hallgatlak, kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen zenének kell benne lenni egy ilyen listában?
1: Szerintem az Artemastól I Like The Way You Kiss Me.
0: Ó, kérem szépen, szerinted nyerhetne az Artemas.

0: Pál előrébb kerül a listán. Köszi, hogy voksoltál.
1: Köszönöm szépen, Mikát.
0: Várjuk még az e-maileket. top500@radio1.hu. Lehet szavazni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. 9 perccel vagyunk 4 után, kaptam egy közlekedési információt Budapestről. Fecka írta, hogy áldogál egy kocsi a Szent István körúton a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy tessék ott körültekintően vezetni, de biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is vannak még hírek az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És hát természetesen gondolok autós barátaimra, ilyenkor délután mindig küldök nekik egy zenét. Nekik jár

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és ma én utoljára adok Rádió egy konténer kulcsot. Ma, mert hogy Geri mindjárt ugye itt lesz és folytatja a játékot, a kívánság műsorban lehet vele majd játszani. Holnap Balázséktól is be lehet zsebelni, én 10-től jövök és ugyaninnen folytatjuk, de pénteken valaki már kinyitja a Rádió egy konténert, szóval nincs sok idő. Nincs sok idő, úgyhogy tessék próbálkozni ezerrel. Rádió egy, tessék!
1: Rádió egy, nagyszerű. Szia, játék a Szepikán kezdni.
0: Ki vagy te?
1: Janó vagyok, szia.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem, hogy én vagyok a tizedik.
0: Janó, te vagy a tizedik telefonáló.
1: Igen, Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Téged is leszúrnálok egy picit, hogy miért kellett rád ilyen sokáig várni?
1: Próbáltam már sokszor, hál' Istennek, de most úgy néz ki, sikerült tizediknek lenni.
0: Janó, megnyerted a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Igen.
0: Ki fogja a Rádió egy konténert kinyitni?
1: Remélem én. Nem a feleségem.
0: Ő ilyen szerencsés típus?
1: Igen.
0: Mégis te értél el?
1: Igen.
0: De együtt nagyon jók vagytok.
1: Így van, ő is próbált telefonálni, én is, de hál' Istennek nekem sikerült.
0: Na, hogy pénteken Balázsék nagy konténernyitó partiján mi lesz, azt meglátjuk, majd sok sikert kívánok nektek is. A játék tehát a kívánság műsorban folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: kerületi élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime.

0: hegedszek is vannak.
1: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
0: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Mode.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, egyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda!
8: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. 16 óra 45 perc, közlekedési információk. Ma lesz balesetet látott Budapesten a 12. kerületi Kékgolyó utcában, a Rád György utcai kereszteződésnél. De korábban volt egy másik baleset is a fővárosban, az Erzsébet hídon, ezt Máté írta, meg azt, hogy pár perce járt arra, de valószínűleg még mindig lassulás van miatta. Köszönjük szépen! A hírek folyamatosan jöhetnek Gerinek és Beginek is majd. 0623111111 a forradrót SMS telefon Viber. Velük 5 órától nem sokára 2 órás live mix itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

0: nem még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, egyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű részletek a cofidis.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
15: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
16: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését, helyét a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
19: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
24: 80 ezres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
25: Jó, de folyódon az kettő darab lángos.
24: Folyódon az egyik óli, egy lángos. Fakadj már ilyenkül szigorúan, mert tejtől sajt már nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
23: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begié a Rádió 1 Live Mix. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod, milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Mert hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
1: Igen, most akár még Summer Edition-nek is hívhatnánk a Live Mix-et, ami Rádió 1 Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát Begi, tiéd a pálya, kezdjük el!
2: Az órát pedig már is a Hertzel fogom indítani. Érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: és infók jönnek csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rágy György utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban, üdvözlettel Albert, és csak mondom, Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok, szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal

0: egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység. 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz. Még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Hú, nagyon
1: egy
0: jó.
1: Egy ideje már pihen a projekt, de hát ki tudja, igen, valamikor csak visszajön még, igen, nem?
0: Top 500 kukac radio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösség oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na, menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfejelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszok magát. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: szikrázó napsütésben isteni nyári zenékkel. Bravo, Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat.
0: Így van.

0: az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a rádió egy konténerben van. Nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke. Két kulcsot tőlem még szerezhetnek ma este a rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Peggy.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a rádió egyen a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencséd, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
20: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jó Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
0: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
26: November 28, Budapest Aréna.
27: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
26: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
27: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
26: Hozd össze a régi bandát, és bulizzunk együtt!
27: Jegyek tdf.hu.
28: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
29: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
30: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
31: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
32: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
33: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
34: Carglass javít, Carglass cserél.
35: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
36: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
37: Jó, de ez folyódon, az kettő darab lángos.
36: Folyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajt már nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelő között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves, kedves sztori.
35: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és élőben még mindig Lotfi Begivel egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
1: igen,
0: Begi.
1: Elfogadjuk. Hello, köszönöm a kedves rádiogatókat, sziasztok.
0: Legháborgóbb mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
1: Legyen benne a mélység.
0: Ennyi.
1: Semmi több.

0: mindenkinek jó utat. Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szabaddal egyetértünk, Csabi. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb sláger, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: az energiát ölelés rucimester. Csak víz.
1: Én nem, én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor olyan kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Egy kicsit kivelem, félrevel a szívem. De jó, amúgy
0: jó vagyok. Nagyon jó az adás, úgyhogy így sok kávé. Ha Peggy mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csiringel a kassza, kérdezi Lajos.
2: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háború mélységet, akkor pedig Begéknél csinálja a kasszát.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet, urak! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most hiányzik a nyár meg a fesztiválok, azonban úgy gondolom, kedves Begi, ezekkel a zenékkel még felidézhető a nyári bulik sokasága. Üdvözletel, Petya!
1: Köszi, Petya! Ez a cél, hogy egy picit visszahozzuk a nyarat, és hát az időjárás is elég kegyes velünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint egy kicsit visszaemlékezni.
0: Így igaz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet. Nyuszi vagy meginni még egy kávét velem?
1: A biztos lehet benne.
0: Akkor víz. Vízezünk, aztán pedig jövünk vissza.
3: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Reklámot hall.

0: Várjál, hallgassuk meg apukám, a metódust.
1: Kell az a specialitás, ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
2: Na jó, hagyjál már, most én nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
0: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
2: Jó, hát, jó, kérek egy segítséget az zöldségestől, és engem melyik a cukkini. Jó, de ha szóval kaptok egy fotót.
1: A cukkinidről?
2: A töltött cukkinimről.
0: Az a baj, hogy nem csak egy fog.
2: Nem úgy. Hogy röfögjél már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Minden röfög a cukkinimre, érted? Belerőfögött a töltött cukkinimre. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, miért? Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyít, ez ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a háttér, és a csávó egy kék dobozzal
1: éppen. Boltbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a visajt a kaporszósz.
2: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lennék.
0: Hány fokon sütöd?
2: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudom.
1: 90.
2: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok, srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi ez az?
0: 20.
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig.

0: slágerek, amikor még azoknak a... Nem írom. Azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg. Üdvözlettel, Csaba. Ez egy jó kérdés.
1: Megint rajta maradtunk a karácsony.
2: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nem, nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éven keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak igen örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most lettél 20 ezer forintot. Megint nagyon köszi, folytatjuk a World is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
2: Jövök pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a kívánság műsor. Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebben megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. BB Rexa, Faithless New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
12: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
14: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Halló, halló!
1: Erzsébet vagyok, és más tinget kisztől kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: Ó, de szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, és figyelem, indítom az újabb játékot. Ha szeretnétek egy kulcsot a rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát, Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm!
0: Anikó! Nem mondod komolyan, soha az ég egyet a világon semmi?
1: Soha!
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a rádió egy konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi!
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a rádió egy konténert, ha így lesz,
1: remélem.
0: Akkor mindent viszel, ami csak benne van, autó, családi utazás, szerszámgépcsomag, klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigény, bőrkanap, és egy kerékpár.
1: Nagyon örülök. Köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténernyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: A

0: Jó egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Mária vagyok.
0: Szia Mária, kinek menjen ez a dal?
1: Kislányomnak most volt a születésnapja, és küldöm sok szeretettel.
0: Hány éves?
1: 17.
0: 17, és mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá.
0: Ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió 1-en. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyelőre marad a vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, is kinek küldjük majd?
2: Kérjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Sakira, Burna Boy és

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12

0: Tesszolnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményez az Orlennél. Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Bowl.
4: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.

0: webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
2: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
1: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
2: Ez varázslatos.
1: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most...
5: Rádió

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a rádió egy konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Duna Pláza előtt. Halló, halló!
1: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello, Gréta, kérem a rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm!

0: Juhászgeri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó pihenést! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: nem még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
13: Séta?
14: Gondoltam.
15: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
14: Indulhatunk.
16: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
17: Autó daru, Kosvéber.
18: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
19: Indiai hetek a Pattaya Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pattayod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Mikrosért.

Juniorral, Convoy PG-vel és Bárány Attilával.

0: Gyugi és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, weben, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
2: Ladies and gentlemen, madame and herr,

0: Show bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus PS Csívészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindy Nibiza mixet, és rohadt sokan megnézték. Ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni igazi Mindy Nibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel. Szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen föl a YouTube csatornára.

0: DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz, ez Békés-Aván a nagy fesztivál, és 22-től a 15-kor hagyják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztivál, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rollot.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkos, itt rádiós, hogy itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnél, hogy Attila kezdte a műsor. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam. Na. Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Szödre.
0: Nem tudom, hányra mész Szödre, de azt csinálsz, amit akarsz. Bármivel benne vagyunk, hold meg!
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy az nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrendben, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mint hogyha Imael Angel-t hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik. Természetesen biztonságban a diszkosítben.

0: csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a rádió egyen, én is búcsúzom DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixet, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készítettek a holnap este egyébként 8-kor én mixelek itt a rádió egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, hello! Ameddig a főkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szombaton Gyöngyös, Vátaszék és Budapest, szevasztok!
1: Pénteken Demeterre lépek fel, szombaton pedig a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és onnan megyek Balatonmárja fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek part.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
2: Vigy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: Tató esti mix műsora a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progressive House és Techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. El is kezdjük a Word is Mine Radio Show kedd esti első óráját. Jön Alex Kenji és a Bambolé. Indulunk is itt a Rádió 1-en.

és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit, a beropanását köszönheti, ez a Clouds című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, ez még mindig a World is My Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítette közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyja úri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: múlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello.
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy-nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World is My Radio Show.

0: esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadéúj zenét Jauria lemezjátszóknál, és imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával, ez a Bad Angel, itt a Virgin Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Oldies Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket, a Rádió Egyet halljátok. Ez a World is Mine Radio Show, itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még, az év producere, ő ugye jelenleg Magyarországon, Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na mi érkezik most?
1: Na és szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót, Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni, ez a No Mercy, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió.

let you know that I miss you.

0: velünk, aztán minden este bulizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Show-ban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Jauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Krisztus.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar.

0: mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a kedvestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Rendes Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, bőrizd meg!

0: még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivien Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dala is szerepelnek. Erről hozott most

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés. Kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játszunk az igazi ma is.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám, több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's Bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's Bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás, itt csak igazi mai slágermegy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.